0: térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Halálba segíthette egyik betegét a letartóztatott doktornő. Csak nem 5 nap után részben újraindult az M1 hírszolgáltatása szombat reggel. Jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, szervusztok, itt a hétvége. Igen nagy a forgalom a város területén, és hétvégén is érvényben vannak a kihelyezett közúti kereszttáblák az útépítési munkaterületeknél, például Vasvári Pál utca, ahol mindkét irányba közlekedhetnek pillanatnyilag, erős áramú optikai hálózat bővítés végeznek a város számos útszakasznak a forgalmát korlátozzák. Helyreállítási munkálatok nagyon sok helyen, és a 38-as főútvonal Tokaj út vasúti átjáró követően a Sátor utcáig mindkét irányba közlekedők forgalom és sebességkorlátozással számoljanak. Nagykáló Nyíregyháza között szintén sebességkorlátozás körforgalmi csomópontok kialakításával kapcsolatosan tartanak a kerékpárút építési munkálatok előkészületei, ami további forgalomkorlátozást eredményez a 49-11-es főútvonalon. Balesetmentes jó utat, további jó reggelt!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Halálba segíthette egyik betegét a Szent János Kórház sürgőségi osztályán dolgozó orvos, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Az intézmény azonnali feljelentése után elindított eljárásban a 32 éves nő letartóztatását már szeptember közepéig meghosszabbították. Bár az aktív eutanázia Magyarországon jelenleg bűncselekménynek számít, a téma a közelmúltbeli kormányzati kinevezések miatt ismét a szakmai és politikai viták középpontjába került. Csak nem 5 nap után részben újraindult az M1 hírszolgáltatása szombat reggel, bár a csatornán továbbra is filmeket vetítenek a képernyő alján futó sávban hajnali 5 órától, ismét megjelentek az MTI hírei. A Kossuth Rádiónak közben továbbra is a Bartók Rádió műsora hallható, a hiradó.hu oldalon pedig még mindig nem érhetők el a friss hírek, miközben folyamatban van a közmédia vezetésének átalakítása. Jóvá hagyta az Európai Bizottság Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, így hazánk válik a független szervezet 25. tagjává. A döntés a hivatalos kihirdetés követő 20 nap múlva lép életbe, a luxemburgi központú testület pedig visszamenőleges hatállyal egészen 2021. június 1-jéig vizsgálhatja majd az uniós forrásokat érintő csalásokat és korrupciós bűncselekményeket. Magyar Péter miniszterelnök megerősítette a hírt hozzátéve, hogy a kormány még május 28-án nyújtotta be a kérelmet, a hivatalos munka a magyar-európai ügyész kinevezése után kezdődhet meg az országban. 5 korrupció gyanús ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a kormány a túlárazások és a hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az első eset 7 civil szervezetet érint, ezek az egyesületek 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint támogatást kaptak a miniszterelnöki kabinetirodától. A kormány emellett vizsgálatot indított az Observer céggel kötött 30 milliárdos szerződés ügyében is. Szintén feljelentést tesznek a törlés.hu adattörlő kódok beszerzése miatt, amelyre az NMHH több mint 34 milliárd forintot fizetett ki. Eljárás indul az ellenzéki tüntetéseket megzavaró fekete ruhás férfiak ügyében, valamint egy ortodox egyházi közösség 10 milliárdos támogatása miatt is. A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztását is kezdeményezhetik a képviselők, ha az államfő szándékosan nem írja alá a hétfőn elfogadásra váró alaptörvénymódosítást. Magyar Péter közösségi posztjában kiemelte, az országgyűlés döntése után Sulyog Tamásnak 5 napja lesz a dokumentum aláírására. Amennyiben ezt elmulasztja, a képviselők 2/3 szavazatával indulhat meg a jogi eljárás, miközben a Fidesz-KDNP már bejelentette távolmaradását a voksolásról. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály is a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföld földkövet augusztus 31-jéig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, mégis napokon belül rendőrkézre került az ország egyik legkeresettebb bűnözője. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves győrteleki férfi július 5-én szökött meg a bűnügyi felügyeletből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrök és a célkörözési egység nyomozói gyorsan azonosították a rejtek helyét, és egy budapesti 8. kerületi lakásban ütöttek rajta. A hatóságok a férfit fogolyszökés gyanújával őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Több ezer milliárd forintra tehető az Orbán kormányzás alatt egy szűk gazdasági körnek juttatott és eddig feltárt állami károk összege, közölte Rúf Bálint miniszterelnök helyettes. Tájékoztatása szerint a korábban titkosított kormányhatározatok mintegy 80%-a nem valódi nemzetbiztonsági érdekeket, hanem cégeknek nyújtott rejtett támogatásokat takart. Rúf Bálint bejelentette, hogy a kabinet napokon belül benyújtja a kormánytól független nemzeti vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel párhuzamosan megkezdődik a feljelentések sora is. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik a magyarországi és ausztriai helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakodnak. A szervezet célja a helyzet átláthatóbbá tétele és a döntéshozók figyelmének felkeltése, mivel álláspontjuk szerint továbbra sincs országos intézkedési terv a probléma kezelésére. A zöld szervezet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a miniszterelnökséghez, és a kormánytól a szakszerű kármentesítés mielőbbi országosan egységes elrendelését követeli. Lényegében lezárta és felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal, mivel a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az adóhatóság közleménye szerint a pénzmosás gyanúja miatt indult eljárásban, az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése. A vizsgálat végleges lezárásához ugyanakkor még szükség van az osztrák hatóságok válaszára az áprilisban kibocsátott európai nyomozási határozatra. Az egészségügy augusztusig haladékot kapott az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére, miközben csaknem 26 milliárd forinttal egészítik ki a távhőkasszát a kormány legújabb döntése értelmében. A kabinet bevezeti a termékek kötelező javítási lehetőségét, és még a héten benyújtja a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot is. Mindemellett a döntéshozók már dolgoznak a vényköteles gyógyszerek, valamint az egészséges ételek áfájának csökkentésén. Szokatlan ajándékot kapott Magyar Péter miniszterelnök a NATO csúcson Erdogan török államfőtől, aki egy névre gravírozott Magnum revolvert adott át a magyar kormányfőnek. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a lőszerekkel együtt átadott fegyverről, amelyet a török elnök a csúcs találkozó valamennyi résztvevőjének oda nyújtott. A meglepő gesztus, amely Törökország jelentős védelmi iparára hívja fel a figyelmet, több ország vezetőjénél komoly jogi és logisztikai kérdéseket vetett fel a hazautazás során. Idén ismét számíthatunk a nyári égbolt egyik legkedveltebb jelenségére, ugyanis július 17-e és augusztus 23-a között újra feltűnik a perszeidák meteorraj. A csillaghullás tetőzése augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka várható, bár az elterjedt nézetekkel ellentétben óránként nem látható 100-150 meteor, a látvány a városi fényektől távol, így is figyelemre méltó lesz. Nincsenek adatai Orbán Viktor korábbi hivatalos programjairól a miniszterelnökségnek, így a volt kormányfő találkozói és utazásai a hivatalos nyilvántartásokból nem ismerhetők meg. A tárca Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közérdekű adatigénylésére adott válaszából az is kiderült, hogy a volt miniszterelnök a szabad napjait hivatali ideje lejártáig teljesen felhasználta, így nem jogosult szabadság megváltásra. Hasonló adathiány mutatkozott Rogán Antal ex-miniszter esetében is, ami a vizsgálat szerint felveti a gyanút, hogy a vezetők tevékenységéről vagy egyáltalán nem vezettek feljegyzést, vagy a kormányváltás előtt megsemmisítették azokat. Szakértők szerint alkotmánysértést követel az országgyűlés a korábbi klímatörvény korrekciójának elmaradása miatt. A helyzet áthidalására 200 civil szervezet egy átfogó, új törvényjavaslatot nyújtott be a kormánynak. A kezdeményezők azt remélik, hogy a kibocsátás csökkentést és az asszály elleni védekezést is tartalmazó javaslataik beépülnek az élő környezetért felelős minisztérium novemberre tervezett új szabályozásába. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbe vételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Horváth Lóránt közösségi oldalán közzétett videójában furcsának nevezte, hogy miközben kisebb súlyú bűncselekményeknél azonnal intézkednek a hatóságok, a 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető ügyben a terrorelhárítási központ múlt héten meggyanúsított volt főigazgatója Hajdú János is szabadlábon védekezhet, mint ismert a volt TEK vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják, miközben a NAP csütörtökön felfüggesztette az ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is szerepelt a New York Times legstílusosabb hírességeket felvonultató 39-es listáján. A magyar tárcavezető azzal a parlamenti lépcsőn bemutatott felszabadult örömtáncával került be a nemzetközi válogatásba, amely a tavaszi kormányváltás után vált közösségmédia szenzációvá. A neves amerikai lap szerint a politikus közvetlensége ritka és ragályos jelenség, így olyan világsztárok mellett kapott helyet az összeállításban, mint Meryl Streep vagy John Travolta. Hajrá Súlyog Tamás, ilyen Áder János ezzel a felkiáltással üzent közösségi oldalán Orbán Viktor a Fidesz elnöke, aki személyesen nem vett részt a Budai Várban megtartott Stop Önkény elnevezési demonstráción. A volt miniszterelnök a Sándor Palota előtti tiltakozás végén közzétett bejegyzésében hangsúlyozottan kiállt a jelenlegi és a korábbi köztársasági elnök mellett. Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy megállt kell parancsolni az Önkénynek, mert ha az államfővel megtehetik a tervezett alaptörvényt, módosítást, akkor azt bárkivel megtehetik. Külön gyermeknemi betegambulanciát kellett létrehozni a Heimpál gyermekkórházban a szifiliszes esetek drámai növekedése miatt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy idén július 6-áig már 81 vele született megbetegedést igazoltak az országban. A fertőzés már óvodásokat is érint, így az ellátás a gyógyítás mellett kiemelt gyermekvédelmi feladatot is jelent. Erdélyi civilek szerint a Matthias Corvinus kollégium átveri a diákokat és mérhetetlen kárt okoz, ezért leállítanák a szervezet programjait. Az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom állásfoglalása alapján az alapítvány a finanszírozás augusztus 31-i megszűnésének tudatában is felelőtlenül toboroz. Az MCC erdélyi igazgatója közölte, a felvételi eljárást a megszokott módon végigviszik, és továbbra is a tehetséggondozást tekintik első számú prioritásnak. Új alapokra kerül a vasúti közlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy a szolgáltatás felzárkózhasson a 21. századhoz. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a 76. vasutas napon kiemelte, a vasút lesz az uniós támogatások legnagyobb nyertese, megközelítőleg 2000 milliárd forinttal. A legfőbb feladatok közé tartozik a HÉV és az Intercity flotta cseréje, valamint a MÁV szervezeti megújítása is. A szívroham kezelésében európai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ér el Magyarország. A betegség egyéves túlélési aránya tekintetében viszont jócskán le vagyunk maradva a környező országoktól, mondta Merkeli Béla a Semmelweis Egyetem podcastjében. A kardiológus professzor kiemelte, hogy a sikeres orvosi beavatkozások önmagukban nem elegendőek. A szívinfarktust követő egyéves rehabilitációs időszakban tapasztalható magas halálozási arány mögött, ugyanis leggyakrabban az áll, hogy a páciensek nem tartják be az előírt orvosi utasításokat. Ősszel teljesen megújul a magyar sport stratégiája, miközben már megkezdődött a TAO rendszer felülvizsgálata is. Posvai Gábor belügyminiszter 92 sportszövetség vezetőjével egyeztetve kiemelte, a cél egy átláthatóbb támogatási struktúra létrehozása. A jövőben kiemelten támogatják a lakossági szabadidősportot, a nemzetközi sporteseményeket pedig az eddiginél jóval költséghatékonyabban rendezik meg. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Három zebra pusztult el a 60 pusztai birtokhoz köthető Válvölgye vadásztársaságnál, a tetemeket pedig szabálytalanul egy afrikai sertéspestis miatt kijelölt gödörbe helyezték el. A Fejérvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a Mészáros Lőrinchez tartozó cég csak hónapokkal később jelentette az esetet, így a hatóság 800 ezer forint természetvédelmi, valamint 105 ezer forint állategészségügyi bírságot szabott ki. A vadásztársaság nyilatkozata szerint a zebrák még januárban fagytak meg, az ügyben pedig a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés. Szünet jön a bíróságokon, legközelebb augusztusban ítélkeznek. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, így a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárásokban a határidők számítása nagyrészt szünetel, a büntető ügyeket azonban ez az időszak nem érinti. A kezelő irodák a szünet alatt is nyitva tartanak, így az ügyfelek továbbra is benyújthatják beadványaikat.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Július 15-én szerdán kezdődik a Nyíregyházi Continental Arénában a 103. Pap László felnőtt ökölvívó országos bajnokság. A Nyíregyházi Sportcentrum és a Magyar Ökölvívók Szövetsége által szervezett 4 napos sporteseményen a World Boxing 10+10 súlycsoportjában mérkőznek meg egymással az ország legjobb boxolói. A tornát július 18-án szombaton a döntők zárják. A délután 16 órakor induló kiemelt finálékat az M4 Sport Plus élőben közvetíti, míg a bajnokság összes többi összecsapása a szövetség hivatalos YouTube csatornáján követhető. Két világbajnoki cím megszerzése után már az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságra készül Senánszky Petra, aki 72 óra alatt járta meg Dél-Koreát. A 32 éves debreceni sportoló az úszonyos úszó világbajnokságon 50 méteres gyorsúszásban és 4x100 méteres mix gyorsváltó tagjaként is aranyérmet ünnepelhetett. Senánszky Petra elmondta, hogy tudatos döntés volt, hogy csak az utolsó versenynapra utazott ki Incheonba, mivel nem szerette volna, ha az időeltolódás megzavarja az első számú sportágának számító klasszikus úszás felkészülési programját. Elkészítette a harmadosztályú labdarúgó bajnokság csoportbeosztását a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, amelynek értelmében a megszokott módon 64 csapat indul 4 csoportban. A július 26-án rajtoló szezon észak-keleti csoportját Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, a Kisvárda Mastergut 2, a Máté Szalka, a Nyíregyháza Spartakusz 2, valamint a Tarpa képviseli. A mezőny a közelmúltban némiképp átalakult, mivel a Gyöngyös visszalépett, a Putnok nem nevezett, a felkínált helyekkel viszont élt a Balaton, Almádia Pápa és a Sári Sáp együttese. Egy gyenge hidegfront hatására vasárnap időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre észak-keleten és keleten van a legnagyobb esély, miközben sokfelé élénk, erős lesz az északi északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: alatt a lévő QR-kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vétel körzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás. Gyorsabban drágul a dízel, mint a nyersolaj. Emelkedik az ajánlott építőipari rezsióra díj. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az egyszülős családok is jogosultak az iskola kezdési támogatásra, azonban ehhez fontos, hogy egyedülálló szülőként szerepeljenek a magyar állam kincstár nyilvántartásában. A változást ügyfélkapun, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni. A kérelemhez igazolni kell az egyedülálló státuszt, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy külön élő szülők esetében a szükséges nyilatkozattal. A regisztráció hiányában az automatikus támogatás kifizetése is elmaradhat. A szakértők szerint egyre inkább a benzin és a gázolaj szűkös kínálata mozgatja az üzemanyagárakat, nem pedig a nyersolajára. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a dízel európai jegyzésára egyetlen kereskedelmi napon közel 13%-kal emelkedett, miközben a kőolaj ára ennél jóval kisebb mértékben drágult. A helyzetet az orosz finomítókat ért támadások, az exportkorlátozások és a közel-keleti geopolitikai feszültségek is befolyásolják. A hazai kutakon az árak késéssel követik a nemzetközi folyamatokat, Magyarországon pedig továbbra is a régiós átlag közelében alakulnak az üzemanyagárak. Rendkívüli kétnapos ülést tart a jövő héten az országgyűlés, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja az alaptörvény 17. módosítása lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a parlament hétfőn várhatóan elfogadja a javaslatot, ezt követően pedig a köztársasági elnöknek 5 napja lesz annak aláírására. A kormányfő szerint ennek elmaradása esetén megindítható az államfői megfosztási eljárás. A módosítás egyebek mellett 3 ciklusban legfeljebb 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, változtatna az alkotmánybírókra vonatkozó szabályokon és létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Meghatározta a kormány az ajánlott építőipari rezsióra díj új mértékét. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb ajánlott rezsióra díj óránként 7830 forint lesz. A szabályozás a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. Az emelést az energiárak növekedésével, az inflációval, valamint a magasabb bér és működési költségekkel indokolták. A szakmai szervezetek szerint az új díjszint szükséges a megfelelő színvonal építőipari szolgáltatások fenntartásához. Lezárult a nyomozás annak a kábítószer kereskedői hálózatnak az ügyében, amely hajdúbihari, borsodi és szabolcsi fogyasztókat is ellátott tiltott szerekkel. A hajdunánási rendőrök egy összehangolt akcióban 6 embert fogtak el. A kutatások során több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat és csaknem 100 gram droggyanús anyagot is lefoglaltak. A szakértői vizsgálat szerint a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, az ügyiratait pedig már megküldték az ügyészségnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. A nap folyamán többfelé kialakulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként erős lesz. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Nagyon szép reggelt kívánok a legkorábban kelő anyukáknak, apukáknak, és persze a már pitty latót a láb alatt lévő gyerkőcöknek. Reggel 6 órát ütött az óra, ez pedig azt jelenti, hogy egészen 8-ig újra itt van a Hello Anyu családi magazin a Sunshine FM-en. Én pedig Sipos Marianna vagyok. Főzzétek le a kávét, dőjetek hátra, hát amennyire egy szülőnek ez egyáltalán lehetséges, és tartsatok velünk ezen a csodás vasárnap reggelen. Mielőtt belevágnánk a sűrű hatalmas szeretettel köszöntjük a mai nap névnaposait. Isten éltesse az Ernőket, ha van otthon egy kis Ernő, vagy egy nagy, kapjon ma extra ölelést. Július 12-e egyébként is különleges nap, hiszen ma van a Malala nap, amikor a lányok tanulási jogára hívják fel a figyelmet világszerte, szóval ma reggel különösen büszkén nézhetünk a könyv felett görnyedő, vagy éppen a szobájukat romba döntő kislányainkra. Ha pedig a régi népi kalendáriumot lapozgatjuk, a régi öregek azt mondták, hogy ha mai napon, vagyis Szent Henrik napja körül az idő jó, akkor bizony jó lesz a zöldség és a gyümölcs termés, sőt a szőlőnek is korai érést jósoltak, úgyhogy szorítsunk meg egy kis napsütésért, és hogy mi mindennel készül nektek a következő két órában. Időutazásra indulunk a postán, hozok némi túlélési kalauzt a kis örökmozgókhoz, kibeszéljük az új iskola kezdési támogatás részleteit, és lerántjuk a leplet a 8 órás alvás mítoszról, és végül elmeséljük egy bátor szomszéd kislány, Dorothea White történetét, akinek valójában a Jancsi és Juliskát köszönhetjük. Maradjatok velünk a Sunshine FM-en, indítsuk együtt a napot!
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 5 éves vizsgálat indul a határon túli sport támogatások ügyében. Súlyos májkárosodás veszélye miatt gyógyszert hívtak vissza. 10 napon át szünetel az MVM 1-es online szolgáltatásai. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Csaknem 10 milliárd forint támogatást kapott 11 határon túli magyar fociklub és akadémia az Orbán kormánytól a választást megelőző egy évben a Bethlen Gábor alaptól kikért adatok alapján. A támogatások egy része fejlesztésekre jutott, a nagyobb hányadot azonban működési költségekre fordították. A pénzből béreket, járulékokat, irodaszereket és egyéb napi kiadásokat is finanszíroztak. A támogatások egyedi elbírálással születtek. Közben Tar Zoltán társadalmi kapcsolatok és kultúráért felelős miniszter bejelentette, 5 évre visszamenően vizsgálják a Bethlen Gábor alap sporttámogatásait. Azonnali hatállyal kivonta a forgalomból és visszahívta a Tavneos 10 mg-os kemény kapszula valamennyi lejárati időn belüli gyártási tételét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A döntést azért hozták meg, mert a készítmény alkalmazását súlyos, akár halálos kimenetelű májkárosodással hozták összefüggésbe. A gyógyszert ritka érgyulladásos betegségek kezelésére alkalmazzák. Az érintett betegeknek azt javasolják, hogy a készítményt ne szedjék be, hanem vigyék vissza abba a gyógyszertárba, ahol kiváltották. A gyógyszer árát a forgalmazó megtéríti. Rendszerfejlesztést végez az MVM, ezért több időszakban is szünetel az online áram- és földgázügyintézés. Az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása július 12-én reggel 7 órától 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 8 órától 14-én reggel 7 óráig nem lesz elérhető. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Az előre fizetős villanyórát használó ügyfelek a leállás idején csak a lapker.com

0: mintegy 30 ezer milliárd forintnyi közvagyon kerülhetett jogtalanul magánkézbe. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségről az évről évre visszatérő Perseidák meteorraj felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan látható majd. A megfigyeléshez egyébként majd ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötét. Térségünkben ma változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A nap folyamán többfelé kialakulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként erős lesz. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, gondolom nálatok is van olyan nap, amikor legszívesebben bedobnátok a gyerkőcöt egy dobozba, leragasztanátok, és feladnátok a nagymamának, csak hogy legyen végre egy óra nyugi. Na képzeljétek el, hogy bő 100 évvel ezelőtt Amerikában ez nem csak egy fáradt szülői fantázia volt, hanem a kőkemény valóság. 1913-ban a posta bevezette a nagyméretű csomagküldést, a szabályzat viszont annyira hiányos volt, hogy dicséretére válna bármelyik mai kiskapunak is, semmi nem tiltotta az élő gyerekek postázását. A dörzsölt szülők azonnal számolni kezdtek, kiderült, hogy míg egy vonatjegy méreg drága volt, addig egy csecsemő 15 centért, a nagyobbakat meg mondjuk 53 centért elvitte a postás, ha bélyeget egyenesen a kabátjukra ragasztották. Voltak gyerekek, akik több száz kilométert utaztak a postavagonban az almák és a bűzös borzbőrök között. Egy kislány később csak arra panaszkodott, hogy nem tetszettek neki azok a csúnya ragacsos bélyegek a pulóverén. Szerencsére a postások természetesen megbízható, ismerős arcok voltak, így a csomagok mindig épségben megérkeztek a nagyihoz. A bizarr családi logisztikának végül 1920-ban vetettek véget, amikor a posta hivatalosan is kimondta, hogy a gyerekek nem minősíthetők olyan ártalmatlan élő állatnak, akiknek nincs szükségük ételre és vízre útközben. Szóval marad a hagyományos utaztatás, a bélyegeket pedig tartogassuk inkább a levelekre, hiszen már azok se sokáig léteznek.
0: Hello, anyu!
2: Családi maga!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, a rádió családi magazinja, és nem tudom, hogy ti is észrevettétek-e, hogy a mai gyerekekben mintha beépített nukleáris reaktor lenne. Tombol a kánikula, a felnőttek árnyékban is elolvadnak, a gyerek meg vidáman rohangál a focipályán, mintha mi sem történt volna. A szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez a hatalmas versenyszellem és játékkedv becsapós lehet, mert a kicsik hőszabályozása még közel sem olyan profi, mint a miénk. Egyszerűen nem izzadnak olyan hatékonyan is, ráadásul a nagy játék közepette hajlamosak teljesen elfelejteni, hogy szomjasak, és addig hajtják magukat, amíg a szervezetük hirtelen be nem mondja az unalmast. A nyári edzéseken a legnagyobb ellenség nem is mindig a tiszta 35 fok, hanem a sunyi páratartalom, meg a műfű, ami alulról úgy fűti őket, kb. Mint egy pizzasütő kemence. És mi gondos szülők, mit tehetünk mást? Hát azt, hogy nem várjuk meg, amíg szólnak, hogy szomjasak legyünk mi a család hivatalos vízhordói, iktassunk be kötelező ivószüneteket, mert hát a hőségben a teljesítmény nem a túlélő túrából jön, hanem a hűsítő kortyokból. Vigyázzatok a kis bajnokokra, és irány az árnyék. Viszont tartsatok velünk továbbra is, innen folytatjuk.
0: Hello, anyu!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Sunshine FM.
4: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
6: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban,
4: és amikor úgy érzed, itt az idő,
0: kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
4: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvége, nagy a forgalom, nagyon sok a pihenéssel, üdüléssel törtik a hétvégét. Viszont akik elindulnak, útra kelnek, a gépjárművek műszaki állapotára nagyobb figyelemmel legyenek, és nyilvánvalóan a világító berendezések, a gumiabroncsokat ellenőrizzék le indulás előtt, és a menetokmányokat, hogy minden érvényes legyen, különösen akkor, hogyha valaki külföldre veszi úti célját. Nagy a forgalom viszont a főútvonalakon is, az M3-as autópályán is, sőt Magyarország összes autópályáján sűrű forgalommal kell számolni. Sűrű a forgalom hétvégén a 4-es számú főútvonalon, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye között. A 33-as főútvonalról nem is beszélve, hogy jelentősen le van terhelve, úgy Debrecen város belterületén, valamint Hortobágy és Tiszafüred fele. Legyenek nagyon óvatosak, ehhez kívánunk további kellemes hétvégét, jó utat, a viszont hallásra.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
8: Már csak nem 400 ezer forintba kerülhet egy jogosítvány. Hatósági vizsgálat zajlik a Hajdú-Hatházi hulladékfeldolgozónál. Több mint 3,2 millió csomag érkezett az új VAMS szabályok első napjaiban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Tovább emelkedett a jogosítvány megszerzésének költsége Magyarországon. Július közepétől drágább lett a KRESZ és a forgalmi vizsga is, így egy B-kategóriás jogosítvány teljes ára már megközelíti a 400 ezer forintot. A legnagyobb kiadást továbbra is a gyakorlati vezetés jelenti. Egy óra most átlagosan 10-12 ezer forintba kerül, a kötelező óraszám pedig önmagában több mint 300 ezer forintos költséget jelent. A szakemberek szerint a sikertelen vizsgák tovább növelhetik a végösszeget, ezért különösen fontos az alapos felkészülés. Továbbra is vizsgálja a Környezetvédelmi Hatóság a Hajdú-Hatházi Alteo Cirkulár Kft. Telephelyének működését. A cég veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélye még márciusban lejárt, így jelenleg csak a korábban átvett veszélyes hulladékok tárolását, valamint a nem veszélyes hulladékok kezelését végezheti. Az akkumulátor hulladékok előkezelésére új engedélyt kért, erről azonban még nem született döntés. A hatóságok a szakhatóságok bevonásával, egyebek mellett most azt is vizsgálják, hogy a tervezett tevékenység megfelele a település rendezési előírásoknak. 1 millió forintos adománnyal támogatja a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáját a Hunép ZRT. A jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből egy korszerű Game Ready fizikoterápiás készüléket vásárolnak a gyermekrehabilitációs járóbeteg központ számára. A berendezés hideg és kompressziós kezeléssel segíti a fájdalom, a duzzanat és a gyulladás csökkentését sérülések és műtétek után. A szakemberek szerint az új eszköz lerövidítheti a rehabilitáció idejét, így a gyermekek és a fiatal sportolók is gyorsabban térhetnek vissza a mindennapi élethez és a sportoláshoz. Hiánypótló gazdasági érettségi felkészítő képzést szervezett a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, több középiskola és a Debreceni Tankerületi Központ együttműködésével. A program célja az volt, hogy segítse a diákok felkészülését a gazdasági ismeretek érettségi vizsgájára és támogassa a felsőoktatásba jelentkezőket. A tavalyi siker után ismét elindult a Liget téri kertmozi Debrecenben. A Demki Csapókerti Közösségi Ház szervezésében péntek este újra megtelt a tér, ahol családok és baráti társaságok nézhettek filmeket a csillagos ég alatt. Az ingyenes programon klasszikus alkotások várták a közönséget, a résztvevők pedig több vetítést is megtekinthettek az este folyamán. A kertmozi a nyári időszak egyik kedvelt közösségi programja, amely idén is különleges mozi élményt kínál majd a szabadtéren. Zökkenőmentesen indult Magyarországon az új uniós vámszabályok alkalmazása, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3.200.000 kis csomag érkezett az országba, a NAV pedig több mint 11 milliárd forint vámot szedett be. Naponta átlagosan csaknem 360.000 vámárú nyilatkozatot dolgoztak fel. Mint köztudott, július 1-től az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után 3 eurós általányvámot kell fizetni. Az ebből származó bevétel 3/4-e az Európai Unió közös költségvetését illeti.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
8: Városunk környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.

0: a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, hát hogyha nálatok is van gyerkőc a házban, akkor az alvás szó, hát valószínűleg már nem egy biológiai funkciót jelent, hanem egy távoli elérhetetlen luxust, amiről csak álmodozni szoktatok, de ha mégis jut rá idő, ti is görcsösen számoljátok a bűvös 8 órát. Hát na, van egy jó hírem, ezt a matekot most azonnal elengedhetitek, kiderült ugyanis, hogy a 8 óra egyáltalán nem szentírás. Az alvás szakértők szerint felnőttként a 6 és 9 óra közötti sávban bárhol lehetünk, a gyerekeknek meg korosztálytól függően 9-12 óra kell, szóval ha te 7 óra után friss vagy, mint a harmat, a párodnak meg 9 kell a túléléshez, mindketten teljesen normálisak vagytok, vagy nem. A trükk nem is az órák számában van, hanem a minőségben, és itt jön a fekete leves. A késő esti telefongörgetés kék fénye konkrétan hazudik az agyunknak, és azt üzeni, hogy még fényes nappal van, így elmarad a melatonin, vagyis az alvási hormon termelődése. És a vége, hát, hogy csak forgolódunk a paplan alatt, és reggel olyan arccal ébredünk, mint aki egész éjjel bányászott, és hogy onnan tudhatod, hogy jól alszol, hát ha ébredés után fél órával már magadtól is képben vagy, és délután nem akarsz állva elaludni a játszótéren, akkor nyert ügyed van. Szóval anyukák, apukák, ma este egy órával lefekvés előtt telefon letesz, hálószoba kiszellőztet, és jöhet a jól megérdemelt minőségi pihenés. Szép álmokat mindenkinek!
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorodhatnak a gyors hajtás büntetései Magyarországon. Közel 26 milliárd forintot kapnak a távhőszolgáltatók kompenzációra. Magyarország lemaradt, a modern gyógyszereknek csak töredéke érhető el. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Véglegesítés alatt áll a Kressz átfogó megújítása, és hamarosan a gyorshajtás elleni, szigorúbb fellépésről is dönthet a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, még a nyáron társadalmi egyeztetés indul a közlekedésbiztonsági intézkedésekről. A tervek között szerepelhet a gyorshajtások hatékonyabb ellenőrzése, szigorúbb büntetések bevezetése, vagy az átlagsebességmérés alkalmazása is. A tárca hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. Nemzetközi tapasztalatok szerint az átlagsebesség mérés egyébként jelentősen csökkentheti a balesetek és a súlyos sérülések számát is.

0: Forintos támogatást biztosít a kormány a távfő szolgáltatók számára a rezsivédelmi alapból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a gazdasági és energetikai minisztérium három részletben összesen 25,9 milliárd forintot fordíthatna távfő szolgáltatói kompenzációra. Egy másik döntés értelmében július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsi óradíj is. Teljes egészében visszatöltötték az év elején felszabadított stratégiai kőolajkészletet, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Magyarország jelenleg 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, ami csaknem kétszerese a március végi szintnek. A miniszter közölte, a következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megkezdésével tovább növelik majd a készleteket. Kedvezően alakul a földgáztárolók töltöttsége is, amelyek már több mint félig megteltek. A tárca szerint az ország felkészülten várja a közelgő fűtési szezont. Magyarország továbbra is jelentős lemaradásban van az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférésekben, hangzott el az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. A szakértők szerint a legkorszerűbb terápiák mindössze mintegy harmada érhető el a közép-kelet-európai térségben, Magyarországon pedig ennél is rosszabb a helyzet. Az új gyógyszerek támogatásba kerülése átlagosan több mint 700 napot vesz igénybe, ami jóval hosszabb a nyugat-európai átlagnál. A szakemberek szerint a hazai egészségügyi és gyógyszerfinanszírozási rendszer alulfinanszírozott, ami a betegek életkilátásait és hosszabb távon az ország gazdasági versenyképességét is kedvezőtlenül befolyásolhatja.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: A Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint továbbra is stabil a vezető valutákkal szemben, 1 euró 354 forint körül alakul, az amerikai dollárért mintegy 310 forintot kell adni, az angol font árfolyama 415 forint közelében, a svájci franké pedig 385 forint körül mozog. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják. Térségünkben ma változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A nap folyamán többfelé kialakulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél időnként erős lesz. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: anyu, tini sarok.
1: Bár még csak július eleje van, és a strandon a lángos, meg a jégkrém köti le minden gondolatunkat, a naptár makacsul pörög előre, a suli kezdés pedig, mint tudjuk, anyagilag felér egy kisebb sokkterápiával, de most jött egy hír, ami sokaknak hatalmas megkönnyebbülést hozhat. A kormány döntött arról, hogy nem kevesebb, mint 250 000, azaz összesen 100 000 forint iskola kezdési támogatást juttat a leginkább rászorulóknak, ráadásul a pénzügyminiszter megnyugtatott mindenkit, ez a pénz teljesen adómentes lesz, és még a végrehajtók sem nyúlhatnak hozzá, szóval tényleg az utolsó fillérig a füzetekre, táskákra és cipőkre mehet. A csomagot kifejezetten a rászoruló családokra szabták, és a becslések szerint nagyjából 400 000 gyerkőc kaphatja meg, és hát hogy kik is pontosan, például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, sajátos nevelési igényű vagy a fogyatékossággal élő gyerekek, az egyszülős családok, az árvák, na meg a szakképzésben műhelyi iskolában tanulók. A javaslatot július 10-ig még társadalmi egyeztetésen csiszolták, szóval a szabályok hamarosan véglegesek lesznek, érdemes résen lenni és csekkolni a listát, mert ez a 100 000 forint bizony nagyon jó helyre fog kerülni abba a bizonyos iskolatáskában, kitartást a nyára, és használjátok ki a szünet hátra levő részét.
2: Ez a Hello Anyu!

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és ha azt mondom, hogy Jancsi és Juliska, vagy Holle Anyu, hát nektek is azonnal a Green fivérek ugranak be, ugye? Hát gyerekkorunk óta abban a hitben élünk, hogy ez a két szakállas német pasi találta ki a legizgalmasabb történeteket, de van egy hatalmas titkom. A fivérek valójában inkább csak lelkes gyűjtők voltak, a valódi zseni pedig a szomszéd kislány volt. Élt ugyanis Kasselben egy Dorothea Wild nevű elképesztő emlékező tehetséggel megáldott csajszi, akit a fivérek csak Dorcsennek hívtak. Ez a lány olyan zseniálisan és részletgazdagon tudta előadni a dadájától meg a piaci kofáktól hallott sztorikat, hogy a Grimm testvérek szinte változtatás nélkül tátott szájjal körmölték utána a szavait, neki is köszönhetjük a mézes kalács házikót, a béka királyt, de még a Holle anyót is. A dolog mögött viszont van egy kis dráma is, Dorcsen apukája egy igazi bántalmazó zsarnok patikus volt, a gyerekek pedig sokszor szó szerint a szomszédos Grimm házba menekültek a dürohamai elől. A szakértők szerint a Jancsi és Juliska sötét, ijesztő hangulata, ahol a szülők magukra hagyják a gyerekeket az erdőben, valójában Dorcsen saját gyerekkori félelmeinek a lenyomata volt, a mesélés volt az ő terápiája. A sztori vége viszont abszolút hollywoodi happy end, a nagy mesélés közepette Wilhelm Grimm és Dorcsen között lángoló szerelem szövődött, bár az apa tiltása és a szegénység miatt több mint 10 évet kellett várniuk egymásra, 1825-ben végül összeházasodtak. Szóval, amikor legközelebb a sötét erdőről meseltek a gyerkőcnek, gondoljatok arra a bátor lányra, aki a saját traumáiból épített világméretű varázslatot. Már ennyi volt a Hello Anyu családi magazin, nagyon szép vasárnapot és jó pihenést, és jó mesélést kívánok nektek a jövő hétre is. Sziasztok, Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello Anyu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éves. És ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban.
5: És amikor úgy érzed, itt az idő.
0: Kiásd. Bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvége, nagy a forgalom, nagyon sok a pihenése, üdüléssel törtik a hétvégét. Viszont akik elindulnak, útra kelnek, a gépjárművek műszaki állapotára nagyobb figyelemmel legyenek, és nyilvánvalóan a világító berendezések, a gumiabroncsokat ellenőrizzék le indulás előtt, és a menet okmányokat, hogy minden érvényes legyen, különösen akkor, hogyha valaki külföldre veszi úti célját. Nagy a forgalom viszont a főútvonalakon is, az M3-as autópályán is, sőt Magyarország összes autópályáján sűrű forgalommal kell számolni. Sűrű a forgalom hétvégén a 4-es számú főútvonalon, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye között. A 33-as főútvonalról nem is beszélve, hogy jelentősen le van terhelve, úgy Debrecenváros belterületén, valamint Hortobágy és Tiszafüred fele. Legyenek nagyon óvatosak, ehhez kívánunk további kellemes hétvégét, jó utat, a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás. Nem lesz tömeges elbocsátás a KITE szerint. Egyre több fogyasztó kér segítséget a békéltető testületektől. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az egyszülős családok is jogosultak az iskola kezdési támogatásra, azonban ehhez fontos, hogy egyedülálló szülőként szerepeljenek a magyar állam kincstár nyilvántartásában. A változást ügyfélkapun, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni. A kérelemhez igazolni kell az egyedülálló státuszt, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy külön élő szülők esetében a szükséges nyilatkozattal. A regisztráció hiányában az automatikus támogatás kifizetése is elmaradhat. Egyeken is jelen vannak a designer drogok, de a helyiek szerint sokan már minden rendbontást a kábítószerrel hoznak összefüggésbe. A település polgármestere azt mondta, a rendőrséggel együttműködve több drogkereskedőt is elfogtak, ugyanakkor a terjesztők utánpótlása folyamatos. A polgárőrség szerint főként a hátrányos helyzetű város részekben jelenik meg a kristály és a herbál, a kemény drogok viszont nem jellemzőek. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint egyeken a droghelyzet nem rosszabb, mint a vármegye más településein. Reagált a KITE ZRT a tömeges leépítésről szóló sajtóhírekre. A Nádudvari Központú Agrárvállalat közölte, nincs folyamatban csoportos létszámcsökkentés, és a jövőben sem terveznek ilyen intézkedést. Ennek megfelelően a céget kormányhivatali bejelentési kötelezettség sem terheli. A vállalat hangsúlyozta, hogy működése stabil és a megszokott ütem szerint folytatja tevékenységét. Korábban egyébként olyan információk jelentek meg, amelyek szerint országos szinten létszámcsökkentés várható, ezt azonban a KITE nem erősítette meg. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomásfejlesztési programjának részeként. Mindkét helyen megújult az állomásépület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárok és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket is. Balmazújvárosban a környezetet és a térburkolatot is rendezték, Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is fejlesztették. Az országos program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. A tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatókat inspirálta a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának online konferenciája. A kutatás előszobája inspirációk a tudományos pálya megkezdéséhez elnevezésű rendezvényen a kar jelenlegi és korábbi PhD hallgatói ismertették kutatási eredményeiket. Az eseményen 10 fiatal kutató tartott előadást a jogtudomány különböző területeiről. 6%-kal nőtt a békéltető testületekhez érkező fogyasztói ügyek száma az idei első fél évben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint országszerte több mint 6000 ügyet zártak le, amelyek közül csaknem minden harmadik egyességgel végződött. A legtöbb panasz a lábbelikkel kapcsolatban érkezett, a szolgáltatások közül pedig a közlekedés miatt indult a legtöbb eljárás. Az idei évtől egyébként a mikro, kis és középvállalkozások is igénybe vehetik a békéltető testületek ingyenes bíróságon kívüli vitarendezési lehetőség fogyasztói jogviták rendezésére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városon környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne már is indul a gasztro magazinunk, a Zamat, mégpedig egy találós kérdéssel. Van nekem egy olyan lányom, melynek szemén nő ki a haja. Vajon mi lehet az? Van egy olyan találós kérdés is erről a növényről, hogy 100 szeme van, mégsem lát, bár ez akár a szőlőre is igaz lehet. A kukorica lesz a mai témánk. Bizony-bizony kukoricából fogunk készíteni mindent, hiszen itt a kukorica szezon. Mai gasztronómiai magazinunkban megnézzük, hogy mihez kezdhetünk ezekkel a fincsi csövekkel. Tartsanak velem, én Kiskata vagyok. Jó rádiózást!

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma a tejről lesz szó. Azt fogjuk kivesézni, hogy vajon melyik fajta tej a legegészségesebb választás. Mit mondanak a szakértők? Mert a tej körül évek óta ugye élénk vita zajlik, miközben egyre többen választanak növényi italokat a hagyományos tej helyett, de kevesen gondolnak bele abba, hogy ezek az alternatívák tápanyagban, összetételben jelentősen eltérnek egymástól. A tehéntej továbbra is az egyik legjobb tápértékű ital. Fehérje, kalcium, foszfor és vitamin tartalma miatt, míg a laktózmentes tej hasonló előnyöket kínál azoknak, akik ugye érzékenyek a másik fajtára. A növényi italok között pedig nagyon nagy a különbség. A boltok polcain ma már számos növényi alapú ital sorakozik. Táplálkozási szempontból viszont nem mindegyik képes ugyanazt nyújtani, mint az állati eredetű tejfélék. A szakemberek szerint a tehéntej az egyik legkiegyensúlyozottabb ital azok számára, akiknek fontos a csontok és az izmok egészsége. Egy átlagos pohár tej körülbelül 8 g kiváló minőségű fehérjét tartalmaz. Emellett jelentős mennyiségű kalciumot, foszfort, káliumot és B12-t is biztosít. Na de mi a helyzet a növényi italokkal? Nem érdemes őket egy kategóriába sorolni, mert eltérnek egymástól táplálkozási szempontból, fehérje tartalomban és vitaminok terén, mert bizony nem támogatja ugyanúgy a mandula, a zab, a kókuszital a csontok egészségét, mint a tej. Ha ezekkel a termékeket fogyasztjuk, és ugye nincs dúsítva, akkor a szervezet jóval kevesebb kalciumhoz, D-vitaminhoz jut, ami hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolja a csont anyagcserét. A mandula ital az utóbbi évek egyik legdivatosabb tejhelyettesítője lett, de ez egyáltalán nem ideális más szempontból. Nagyon alacsony a fehérje tartalma, körülbelül 1 g egy pohárban. Szóval az egészséges emberek számára továbbra is a tehéntej a legteljesebb tápanyagtartalmú opció.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: My name is Benson Boone.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és már is meghallgatjuk a friss információkat, utána kukoricázunk tovább, mert hogy a Zamat mai témája a kukorica, ez a kellemes nyári csemege, ami nagyon hamar elkészül, azonnal feltölt bennünket energiával is, nem csak a strandon esik jól. Már is folytatjuk tehát, de most jönnek a friss információk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Anyu, hol az okni?
4: Anyu, éhes vagyok.
3: Anyu, add ide a telefonod.
0: Hello, anyu.
5: Családi magazin, a Sunshine FM-en.
0: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak, érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok.
3: Anyu!
0: Hello, anyu!
6: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
3: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
6: Hello, anyu! Ahol a család az első.
5: Hello, anyu!
3: Sunshine FM.
0: Ez a Sunshine FM.
3: Sunshine.
0: Sunshine FM.
7: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
8: Figyeld a bombát,
7: számolj magadban,
0: és amikor úgy érzed, itt az idő,
7: kiásd,
0: bum!
9: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szigorodhatnak a gyorshajtás büntetései Magyarországon. Veszteséges az álmosdi tejüze, ha az önkormányzat most megválna tőle. Népszavazást kezdeményeznek a Szenteste munkaszüneti nap átételéről. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Véglegesítés alatt áll a Kressz átfogó megújítása, és hamarosan a gyorshajtás elleni, szigorúbb fellépésről is dönthet a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, még a nyáron társadalmi egyeztetés indul a közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a tervek között szerepelhet a gyorshajtások hatékonyabb ellenőrzése, szigorúbb büntetések bevezetése, vagy az átlagsebességmérés alkalmazása is. A tárca hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. Nemzetközi tapasztalatok szerint az átlagsebességmérés egyébként jelentősen csökkentheti a balesetek és a súlyos sérülések számát is. Súlyos anyagi terhet jelent Álmos önkormányzatának a korábban állami támogatásból épült tejüzem működtetése. A település vezetése szerint az üzem fenntartása havonta közel 3 millió forintos veszteséget okoz, miközben az elmúlt másfél évben már 25-30 millió forintot emésztett fel. A tejüzem jelenleg tejet, tejfölt és natúrjoghurtot állít elő, de a termékek értékesítése nem bizonyult gazdaságosnak. Az önkormányzat fél évre kérte a működés felfüggesztését, és azt szeretné elérni, hogy az állam vegye vissza a mintegy 260 millió forintos beruházással létrehozott üzemet. A minisztérium döntésére még várnak. Legkorábban az iskola kezdésre készülhet el a debreceni Faragtár utcai felüljáró déli oldali lépcsőjének felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a bontási munkák során olyan szerkezeti károsodásokat találtak, amelyek miatt az eredetileg tervezett javítás helyett valamennyi lépcsőfokot ki kell cserélni, és a tartószerkezetet is meg kell erősíteni. Emiatt a kivitelezés elhúzódik, a gyalogosok továbbra is csak az északi oldali lépcsőket használhatják. A társaság most közölte, a váratlan műszaki problémák miatt nem érvényesítenek kötbért a kivitelezővel szemben. Folyamatosan halad a 33-as főút debreceni szakaszának felújítása. A Füredi úton és a Balmazújvárosi úton jelenleg a buszmegállók átépítésén, a szegélyek kialakításán, valamint a vízközművek felújításán dolgoznak. A következő hetekben a burkolatmarása, az aknafedelek szintbeemelése és az új aszfaltréteg lefektetése következik. A munkálatok első üteme a BEM tér és a Nádor utca között zajlik, miközben a felújítás a Nádor utca és a Füredi út 94 szám között szakaszon is folytatódik. A beruházás várhatóan szeptemberre készül el. Elkezdődött az aláírás gyűjtés azért, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította, amelynek szeptember 11-éig 200 000 hiteles aláírást kell összegyűjtenie a népszavazás kiírásához. Ha legalább 100 000 érvényes aláírás gyűlik össze, az országgyűlés dönthet arról, hogy kiírja-e a referendumot. A szakszervezet szerint december 24-e a karácsony egyik legfontosabb napja, ezért azt szeretnék, hogy ezen a napon a dolgozók, különösen a kereskedelemben a családjukkal lehessenek. Ezek voltak Debrecen és a térség legfontosabb információi. Én hamarosan jövök az újabb részletekkel, addig is tartsanak velünk.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városon környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és önök az Amatot hallgatják. A mai témánk pedig a kukorica. Kukoricából fogunk finomságokat készíteni. Az ember ugye úgy gondolja, hogy a csemege kukorica, csöves kukorica egyszerűen úgy fogyasztható, hogy megfőzzük, és már lehet is rágcsálni. Természetesen ez így van, így is lehet fogyasztani, esetleg gyakrabban így is esztük. No, de azért a szemekkel egyéb varázslatot is művelhetünk a konyhában. És érdemes is gyakran főzni kukoricát, akár most, amikor szezonja van, akár télen, mirelit kukorica formájában, mert hogy rengeteg vitamin és rengeteg tápanyag, ásványi anyag van benne, ráadásul csodákat tesz velünk. Először is energetizál, hiszen olyan tápanyag összetétele van, ami azonnal energiává alakul. Tartalmaz pantoténsavat, ami nem más, mint a B5 vitamin, amelynek az a feladata, hogy a komplexebb összetételű szénhidrátokat glükózzá alakítsa át, vagyis a test számára jól használható energiává alakítsa. És hát bizony, magas a szénhidrát tartalma is a kukoricának, viszont az azonnal hasznosul, pont a pantoténsavnak köszönhetően, úgyhogy reggelire tökéletes. Akkor is érdemes belőle sokat fogyasztani, hogyha szeretnénk szép hajat, hiszen már napi 10 dekka a kukorica erősíti a haj szerkezetét. Jótékony hatású antioxidánsokkal is tele van, így többek között az UV-sugárzás ellen is fel tud bennünket vértezni. Ráadásul a sima bőrért felelős kollagén termelődése is beindul a kukorica fogyasztásának hatására. Általában mindig vitát generál az a kérdés, hogy a kukorica hízlal-e vagy sem. No hát, nézőpont kérdése a dolog, mert magas a kalóriatartalma. 350 kalória van 10 deka kukoricában, zsírban, szénhidrátban és fehérjében is igen gazdag, viszont, ahogy említettem, a szénhidrát tartalom szinte azonnal átalakul, és azt hasznosítja a szervezetünk, ráadásul igen laktató, tehát nem kell belőle sokat enni. Hogyha pedig fogyókúrázni szeretnénk, akkor is érdemes, ha nem is kukoricát fogyasztani, de a kukorica bajuszát megszárítani, ősszel, télen abból készíteni fogyasztó teját. Egy púpozott tejáskanál kukoricahajat leforrázunk 4 liter vízzel, állni hagyjuk, leszűrjük, és édesítés nélkül elfogyasztjuk az italt, és garantáltan karcsúsodni fogunk tőle. Ugye azt tudjuk, hogy Európa csupán Amerika felfedezése után ismerte meg. A biológusok és a régészek azonban még vitáznak arról, hogy vajon hol teremhetett meg először a kukorica. A legelfogadottabb vélekedések szerint az inkák voltak, akik először termesztették. Népszerűségét pedig nem csak az adja, hogy finom és tápláló, de az is, hogy kukoricaliszt, kukoricapehely, vagy akár pattogatott kukorica is készíthető belőle, azonban elsősorban azért lett ennyire elterjedt és ennyire népszerű, mert vetés után 80-120 nappal már is aratásra kész. Nagyon sok finomságot készíthetünk belőle, leveseket, krémleveseket, akár kukoricasalátát, feldobhatunk vele tésztasalátát, vagy éppen pizzát, grillezhetjük, tekerhetjük békönbe is, akár a sütőbe is megsüthetjük, de húsételek mellé is adhatjuk. A kukoricadarából, kukoricalisztből egészséges, gluténmentes édességek is készülhetnek. Hamarosan mondom is, hogy mit, hogyan, úgyhogy lassan érdemes előkészíteni a jegyzetfüzeteket.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A kos ambiciózusan közelít céljához, nem tántorítja el senki és semmi, szálljon azonban kellő időt családjára és főleg gyermekeire. A bika egyik barátja egy olyan emberrel készül összekötni az életét, akit ön ki nem állhat. Legyen tapintatos, talán sikerül lebeszélnie erről az emberről a barátját. Az ikrek kerülje az önsajnálatot, ez egyébként sem jellemző önre, és ne aggódjon folyton az egészsége miatt. Csak törekedjen betartani az egészséges életmód szabályait, és nem lesz gond. A rák hajlamos lehet arra, hogy mindenkinek megpróbáljon megfelelni, görcsös igyekezetével azonban sajnos nem éri el a célját, ráadásul ma a munkahelyi légkör is feszültebb lehet. Az oroszlán egy problémára nem várt módon találhat megoldást. Eddig is valószínűleg majdnem, hogy a szemét szúrta ki a segítség, hát jobb később, mint soha. A szűz egy kedves telefonhívást kap, amiből még profitálhat is, hiszen valaki a segítségét kéri, és nem lesz hálátlan. Ha a mérlektől a munkahelyén segítséget kérnek, általában mindig nagyon szívesen segít, viszont most vigyázzon, mert valaki így akar önre hárítani egy feladatot, és ezzel a felelősséget is. A Skorpió kételjei ma felerősödhetnek. Beszélje meg őszintén társával érzéseit, ne legyen vele bizalmatlan. A nyilas kemény munkájának hamarosan meg lesz az eredménye, még egy kis kitartásra azonban szüksége van, indulatait pedig mindenképpen kontrollálja. Ha a bakma kritikát kap, azt fogadja örömmel. Tudom, ez furán hangzik, de minden kritikából tanulhat az ember, és néha azt, aki fölhívja a figyelmünket egy hibára, csak a jó szándék vezeti. A vízöntő a munkahelyén ma úgy érezheti, hogy mindenki csak akadályozza. Kerülje ki őket, és haladjon tovább nélkülük. A halak, mutassa ki érzéseit, kedvesének tegyen a kedvére, kényeztesse, vigye el valahová, vagy készítsen neki egy finom vacsorát. Kapcsolatukat most tudják elmélyíteni.
0: Sunshine FM asztrológia.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM és benne az Amat. És ma a kukorica a témánk. Tudták, hogy egy cső kukoricán körülbelül 800 kukorica szem található? Ha van kedvük, egyszer akár meg is számolhatják. Ugye ilyenkor nyáron legjobb a csöves kukorica. De olyan jó lenne ezt az édes ízt élvezni akár az ősz végén, télen vagy tavasszal. Természetesen erre is van lehetőségünk a mirelit kukoricáknak, no meg a konzerv kukoricáknak köszönhetően. De hát miért ne tegyük el mi magunk a kukoricát télire? Erre több lehetőségünk is van. A legegyszerűbb talán lefagyasztani. Levágjuk a nyers kukoricaszemeket a csövekről, egy kicsit blansírozzuk, forró vízzel leforrázzuk egy edényben, lefedjük és 5 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük, jó alaposan lecsepegtetjük és kihűtjük. Azután egy tálcára konyharuhát terítünk, ráöntjük a kukoricaszemeket és így tesszük be a fagyasztóba, majd amikor a szemek megfagytak, akkor a konyharuhában egy kicsit összemorzsoljuk őket, hogy a szemek pergősek legyenek és elváljanak egymástól, így rakjuk bele az acskóba, ismét mehet a fagyasztóba, ezúttal már véglegesen, így bármikor ki lehet venni a kukoricából, akár csak egy marékkal is nem fognak a szemek összetapadni. De konzerv kukoricát is készíthetünk, általában egy normál méretű üveghez 3 csöves kukoricára van szükségünk, 2 liter vízre, 2 evőkanál sóra és üvegenként 1 tejáskanál szalicél, de ezt akár el is lehet hagyni. Félig megfőzzük a csöves kukoricákat a sós vízben, ezt nem mondtam, pedig talán ez a legfontosabb, hogy a kukorica főzésénél nagyon fontos az időt betartani, akár csak a zöld borsónál, a kukoricánál is 10 percre van szükségünk ahhoz, hogy megfőjenek a szemek, nem többre. 10 percet kell eltölteni a kukoricának a forrásban lévő vízbe, és kész van. Hogyha tovább főzzük, akkor a szemek elkezdenek keményedni, és akár meddig főzhetjük, egyre csak keményebbek és keményebbek lesznek, szóval 10 perc, nem több, nem kevesebb. Viszont, hogyha szeretnénk télire eltenni, akkor csak félig főzzük meg a kukoricát, tehát 5 percig főzzük mindössze, majd kiszedjük a forró vízből, lehűtjük, éles késsel levágjuk a csövekről a szemeket, beletöltjük a kifertőtlenített üvegekbe a kukoricát, erre ráöntünk annyit a főzővízből, hogy jól ellepje. A tetejére, hogyha szeretnének szalicélt használni, akkor mehet a tartósítószer, jól rácsavarjuk a tetőket az üvegre, hagyjuk, hogy kihűljön, aztán tehetjük fel a kamra polcaira. Télen pedig, amikor megkívánunk egy kis kukoricát, akkor elővesszük és használjuk. Próbáljuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Sunshine FM.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét ötödikként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Geltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Már csak nem 400 ezer forintba kerülhet egy jogosítvány. Hatósági vizsgálat zajlik a hajdúhatházi hulladékfeldolgozónál. Több mint 3,2 millió csomag érkezett az új vámszabályok első napjaiban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tovább emelkedett a jogosítvány megszerzésének költsége Magyarországon. Július közepétől drágább lett a KRESZ és a forgalmi vizsga is, így egy B-kategóriás jogosítvány teljes ára már megközelíti a 400 ezer forintot. A legnagyobb kiadást továbbra is a gyakorlati vezetés jelenti. Egy óra most átlagosan 10-12 ezer forintba kerül, a kötelező óraszám pedig önmagában több mint 300 ezer forintos költséget jelent. A szakemberek szerint a sikertelen vizsgák tovább növelhetik a végösszeget, ezért különösen fontos az alapos felkészülés. Továbbra is vizsgálja a Környezetvédelmi Hatóság a hajdúhatházi Alteo Cirkulár Kft. Telephelyének működését. A cég veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélye még márciusban lejárt, így jelenleg csak a korábban átvett veszélyes hulladékok tárolását, valamint a nem veszélyes hulladékok kezelését végezheti. Az akkumulátor hulladékok előkezelésére új engedélyt kért, erről azonban még nem született döntés. A hatóságok a szakhatóságok bevonásával egyebek mellett most azt is vizsgálják, hogy a tervezett tevékenység megfelele a település rendezési előírásoknak. 1 millió forintos adománnyal támogatja a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáját a Hunép ZRT. A jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből egy korszerű Game Ready fizikoterápiás készüléket vásárolnak a gyermekrehabilitációs járóbeteg központ számára. A berendezés hideg és kompressziós kezeléssel segíti a fájdalom, a duzzanat és a gyulladás csökkentését sérülések és műtétek után. A szakemberek szerint az új eszköz lerövidítheti a rehabilitáció idejét, így a gyermekek és a fiatal sportolók is gyorsabban térhetnek vissza a mindennapi élethez és a sportoláshoz. Hiánypótló gazdasági érettségi felkészítő képzést szervezett a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, több középiskola és a Debreceni Tankerületi Központ együttműködésével. A program célja az volt, hogy segítse a diákok felkészülését a gazdasági ismeretek érettségi vizsgájára és támogassa a felsőoktatásba jelentkezőket. A tavalyi siker után ismét elindult a Liget téri kert mozi Debrecenben. A Demki Csapókerti Közösségi Ház szervezésében péntek este újra megtelt a tér, ahol családok és baráti társaságok nézhettek filmeket a csillagos ég alatt. Az ingyenes programon klasszikus alkotások várták a közönséget, a résztvevők pedig több vetítést is megtekinthettek az este folyamán. A kertmozi a nyári időszak egyik kedvelt közösségi programja, amely idén is különleges mozi élményt kínál majd a szabadtéren. Zökkenőmentesen indult Magyarországon az új uniós vámszabályok alkalmazása, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3 millió 200 ezer kis csomag érkezett az országba, a NAV pedig több mint 11 milliárd forint vámot szedett be. Naponta átlagosan csaknem 360 ezer vámárú nyilatkozatot dolgoztak fel. Mint köztudott, július 1-től az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után 3 eurós általányvámot kell fizetni. Az ebből származó bevétel 3/4-e az Európai Unió közös költségvetését illeti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városon környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma az Amadban a nyár egyik kedvenc csemegéje a témánk. Kukoricából készítünk finomságokat. Ugye a műsor elején említettem, hogy akár krémleveseket is lehet a kukoricából készíteni, hát már is mutatok egy nagyon-nagyon finomat. Ez egy füstölt hallal tálalt hideg kukorica krémleves lesz. 10 dek a krumplira van szükségünk hozzá, kell egy szál póréhagyma, fél deci olívaolaj, 60 dekányi kukorica, amit előzetesen ugye levágtunk a csőről, két evőkanál vágott kapor, egy deci tejszín és 15 dekányi füstölt hal. Jól hangzik, igaz? A krumplit, a póréhagymát megtisztítjuk, megmossuk, vékonyra szeleteljük. Az olajat felforrósítjuk és megfuttatjuk benne a burgonyát és a póréhagymát, sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük 7 deci vízzel. De akár zöldség alaplevet is használhatnak, talán úgy még egy kicsit finomabb is lesz. Főzzük addig, amíg a burgonya szinte teljesen meg nem puhul, ekkor tesszük bele a kukoricát, és további 10 percig főzzük, majd amikor már minden puha, beleszórjuk a kapor felét, beleöntjük a tejszínt, és botmixerrel összeturmixoljuk az egészet. Aztán kihűtjük, ha kihűlt, betesszük a hűtőszekrénybe, hogy rendesen lehűljön, tálalás előtt pedig a füstölt halat vékony csíkokra vágjuk, és a maradék kaporral együtt beleszórjuk a levesbe. Fantasztikusan finom, ajánlom, próbálják ki!

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: szárnya.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld! Richardnak mindene megvan. Menő karrier, szerető feleség és anyagi biztonság. Unalmas mi? De aztán a vonatablakból megpillant egy titokzatos nőt egy tánciskola ablakában. És bum, már is beiratkozik a kezdő rumbára. Július 20-án hétfőn este 8:30-tól Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon a játékszín hozzá el a kultikus film színpadi változatát. Liptai Klaudia, Csonka András és Kolovratni Krisztián garantálják, hogy a humor és a ritmus teljesen magával ragadjon.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma kukoricát teszünk az asztalra itt a Zamatban mindenféle formában. Kukoricás tejszínes csirkét fogunk most készíteni, ami akár konzervkukoricából, akár fagyasztott kukoricából is elkészíthető téli időszakban, de most friss kukoricát ajánlok használni hozzá. Annál is inkább ajánlom a friss kukorica használatát, mert most a legédesebb és most a legzamatosabb. Ugye a csemege kukorica a késő nyáritól a kora őszi hónapokig a legjobb. Leszedés után érdemes minél előbb elfogyasztani, mert a cukrok elkezdenek átváltozni keményítővé, amint leszedtük a kukoricát. Úgyhogy, ha szeretnék eltenni télire, akkor is mindenképpen friss kukoricából dolgozzanak. És hát, hogyha szeretnék megcsinálni például ezt a kukoricás tejszínes csirkét, akkor is minden frissebb kukoricát használjanak. 2 csirkemerre van szükségünk ehhez a finomsághoz, füstölt sajtra. Egyébként nagyon szereti a kukorica a füstölt ízeket, remekül kiegészítik egymást. Kell 7 deka vaj, ez körülbelül 2 evőkanálnyi mennyiség, szintén 2 evőkanálnyi liszt, 3 deci tejszín, snidling, petrezselyem, fehérbors, só és 30 dekányi kukorica. A csirkemelleket szépen megtisztítjuk, elvágjuk őket, hogy 4 kis fél csirkemellet kapjunk, vajon kisütjük őket, majd előveszünk egy jénaitálat, azt kivajazzuk, beletesszük a csirkemell darabokat, a tetejét füstölt sajttal bőven megszórjuk és félretesszük. Ezután felolvasztjuk a vajat, belekeverjük a 2 evőkanálnyi lisztet, majd egy kicsit hagyjuk hűlni, utána beleöntjük a tejszínt, hozzáadjuk a snidlinget, a petrezselymet, sóval, borssal ízesítjük, és végül hozzáadjuk a kukoricát is, majd egy kicsit összerocsogtatjuk az egészet. Ezt öntjük rá a csirkére, amit aztán betolunk a sütőbe, és 15-20 perc alatt összesütjük az egészet. És már kész is a kukoricás tejszínes csirke. Érdemes kipróbálni, érdemes megkóstolni. Jó étvágyat hozzá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási roda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
4: Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew!

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorodhatnak a gyors hajtás büntetései Magyarországon. Veszteséges az álmosdi tejüzem, ha az önkormányzat most megválna tőle. Népszavazást kezdeményeznek a Szenteste munka szünetti napátételéről. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Véglegesítés alatt áll a Kressz átfogó megújítása, és hamarosan a gyorshajtás elleni szigorúbb fellépésről is dönthet a kormány. A közlekedési és beruházási minisztérium közölte, még a nyáron társadalmi egyeztetés indul a közlekedésbiztonsági intézkedésekről. A tervek között szerepelhet a gyorshajtások hatékonyabb ellenőrzése, szigorúbb büntetések bevezetése, vagy az átlagsebességmérés alkalmazása is. A tárca hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. Nemzetközi tapasztalatok szerint az átlagsebességmérés egyébként jelentősen csökkentheti a balesetek és a súlyos sérülések számát is. Súlyos anyagi terhet jelent álmos önkormányzatának a korábban állami támogatásból épült tejüzem működtetése. A település vezetése szerint az üzem fenntartása havonta közel 3 millió forintos veszteséget okoz, miközben az elmúlt másfél évben már 25-30 millió forintot emésztett fel. A tejüzem jelenleg tejet, tejfölt és natúrjoghurtot állít elő, de a termékek értékesítése nem bizonyult gazdaságosnak. Az önkormányzat fél évre kérte a működés felfüggesztését, és azt szeretné elérni, hogy az állam vegye vissza a mintegy 260 millió forintos beruházással létrehozott üzemet, a minisztérium döntésére még várnak. Legkorábban az iskola kezdésre készülhet el a debreceni Faraktár utcai felüljáró déli oldali lépcsőjének felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a bontási munkák során olyan szerkezeti károsodásokat találtak, amelyek miatt az eredetileg tervezett javítás helyett valamennyi lépcsőfokot ki kell cserélni, és a tartószerkezetet is meg kell erősíteni. Emiatt a kivitelezés elhúzódik. A gyalogosok továbbra is csak az északi oldali lépcsőket használhatják. A társaság most közölte, a váratlan műszaki problémák miatt nem érvényesítenek kötbért a kivitelezővel szemben. Folyamatosan halad a 33-as főút debreceni szakaszának felújítása. A Füredi úton és a Balmazújvárosi úton jelenleg a buszmegállók átépítésén, a szegélyek kialakításán, valamint a vízközművek felújításán dolgoznak. A következő hetekben a burkolatmarása, az aknafederek szintbeemelése és az új aszfaltréteg lefektetése következik. A munkálatok első üteme a BEM tér és a Nádor utca között zajlik, miközben a felújítás a Nádor utca és a Füredi út 94 szám között szakaszon is folytatódik. A beruházás várhatóan szeptemberre készül el. Elkezdődött az aláírásgyűjtés azért, hogy december 24-e munkaszüneti nappá váljon Magyarországon. A kezdeményezést a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete indította, amelynek szeptember 11-éig 200 ezer hiteles aláírást kell összegyűjtenie a népszavazás kiírásához. Ha legalább 100 ezer érvényes aláírás gyűlik össze, az országgyűlés dönthet arról, hogy kiírja-e a referendumot. A szakszervezet szerint december 24-e a karácsony egyik legfontosabb napja, ezért azt szeretnék, hogy ezen a napon a dolgozók, különösen a kereskedelemben a családjukkal lehessenek. Ezek voltak Debrecen és a térség legfontosabb információi. Én hamarosan jövök az újabb részletekkel, addig is tartsanak velünk.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városon környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne továbbra is a Zamat. Az egyik legnépszerűbb finomság a tócsni, amit ugye neveznek cicegének, lapcsánkának, lapotykának, lepcsánkának, röstinek, recsegének, pacsninak, föl sem lehet sorolni, mennyi neve van, és ugye általában krumpliból készítjük. Mostanság azért talán egyre többen kipróbálták már egyéb zöldségekkel is, például a cukkini tócsni fantasztikus, de elárulom, hogy kukoricából is elkészíthetjük ezt a csemegét, ami akár reggelire, akár ebédre, mondjuk egy tartalmasabb leves után tökéletes választás. Fél fej hagymára van szükségünk, kell 2 darab tojás, 2,5 deci tej, 8-10 evőkanál liszt, só, bors, 1 gereszt fokhagyma, vagy esetleg több, illetve 40 dekányi kukorica, no meg természetesen olaj a sütéshez. Borzasztó egyszerű az elkészítése, kezdők is megpróbálkozhatnak vele. Ott kezdjük a történetet, hogy a kukorica szemeket 10 perc alatt megfőzzük, közben a fél fej hagymát fölvágjuk kisebb kockák, megbénzteljük, majd a tejet összekeverjük a liszttel, a fűszerekkel, a tojással, a fokhagymával, végül beletesszük a hagymát és a megfőtt kukoricát is. Ezután forró bőolajba kanalazzuk a masszát és kisütjük a kukoricatócsnikat, és elfogyasztjuk jó étvágyjal, emellé is ajánlom a majonézt. Hát nem diétás, de nagyon finom csemege.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne továbbra is szól a zamat. Kukoricából rengeteg finomságot lehet készíteni, hogyha sikerül hozzájutniuk egy nagyobb mennyiséghez, akkor ajánlom, mindenképpen próbálják ki a jutúróval töltött olajban sült lepényt, aminek a tölteléke szintén tartalmaz friss kukoricát. Ez a lepény egyébként tökéletes helyettesítője lehet a lángosnak egy éhes reggelen. No, lássuk, mire van szükségünk hozzá. Kell 50 dekányi finom liszt, 2,5 deci tej, körülbelül 6 deka margarin, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál cukor, 1 darab tojás és 1 csomag élesztő. Nos, először is összeállítjuk a tésztát, aztán majd megnézzük a tölteléket. A tej felében, ugye összesen 2,5 deci tejet fogunk használni, úgyhogy 1-1,5 deci tejben 1 evőkanál cukorral felfuttatjuk az élesztőt. A többi hozzávalót beletesszük egy dagasztó edénybe, majd a felfutott élesztőt is hozzáöntjük, és addig dolgozzuk, akár fakanállal, akár a konyhai robotgép dagasztókarjával, amíg a tészta el nem válik az edény falától. Hogyha túl keménynek találják, akkor egy pici tejföllel lehet lágyítani, hogyha pedig túl lágy, akkor egy kis liszttel lehet sűríteni. Kézzel kicsit átgyúrjuk, és az edényt meghintjük a liszttel, meg a tésztánk tetejét is, letakarjuk, és 30-45 percen keresztül kelesztjük, addig elkészítjük a tölteléket. 13 deka tehéntúró és 13 deka jutúró, 2 evőkanál tejföl, 1 evőkanál kapor, só és bors ízlés szerint, 2 csöves kukorica, illetve annak a levágott szemei, illetve fél lilahagyma felkockázva. Ez a töltelék. A kukoricát akár csövestől megfőzzük 10 perc alatt, majd levágjuk a csőről a kukorica szemeket. Összekeverjük a kétféle túrót és a tejfölt, jó alaposan áttörjük, hozzákeverjük az ízesítő anyagokat, mehet bele a kapor, a só, a bors és a felkockázott lilahagyma, és beleszórjuk a kukorica szemeket is. Mire ezzel megvagyunk, addigra remélhetően megkelt a tésztánk is, lisztezett deszkára tesszük ki, ezzel egy kicsit átgyúrjuk, végül 12 darabra vágjuk a tésztánkat. A darabokból golyót formázunk, és folyamatosan forgatva lisztezett téglalapokat nyújtunk belőlük. Persze nem muszáj szabályos téglalapot nyújtani, akár köröket is készíthetünk. A lényeg az, hogy a felületük egyik felére halmozzunk a bekevert töltelékből egy kisebb mennyiséget, majd hajtsuk rá a tészta üresen hagyott felét, esetleg egy kis vízzel össze lehet ragasztani a tészta két szélét, jó alaposan összenyomkodjuk, és aztán egy lehetőleg nagy edényben olajat hevítünk, bőségesen, majd amikor már elég meleg az olaj, akkor megsítjük benne a lepénykék mindkét oldalát szép aranybarnára, és már lehet is fogyasztani ezt az imcsiklandó finomságot. Remélem, tesznek vele egy próbát. Jó étvágyat!
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvége, nagy a forgalom, nagyon sok a pihenéssel, üdüléssel törtik a hétvégét. Viszont akik elindulnak, útra kelnek, a gépjárművek műszaki állapotára nagyobb figyelemmel legyenek, és nyilvánvalóan a világító berendezések, a gumiabroncsokat ellenőrizzék le indulás előtt, és a menetokmányokat, hogy minden érvényes legyen, különösen akkor, hogyha valaki külföldre veszi úti célját. Nagy a forgalom viszont a főútvonalakon is, az M3-as autópályán is, sőt Magyarország összes autópályáján sűrű forgalommal kell számolni. Sűrű a forgalom hétvégén a 4-es számú főútvonalon, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye között. A 33-as főútvonalról nem is beszélve, hogy jelentősen le van terhelve úgy Debrecen város belterületén, valamint Hortobágy és Tiszafüred fele. Legyenek nagyon óvatosak, ehhez kívánunk további kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne végére értünk a mai zamatnak. Ma a kukorica volt a témánk, és azt hiszem, hogy egyértelműen kiderült, hogy kukoricát nem csak a csőről lerágcsálva érdemes fogyasztani, hanem ezt is számtalan módon tudjuk variálni, és azt még el sem meséltem, hogy akár grillen is megsüthetjük, sőt, hogyha betekerjük baconbe, és úgy tesszük föl a grillrácsra, akkor még finomabb lesz, és még izgalmasabb lesz a végeredmény. Na hát jó próbálkozást, jó sütésfőzést kívánok, az elkészült ételekhez pedig természetesen jó étvágyat és további jó rádiózást. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
6: Figyeld a bombát,
1: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
1: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kudatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás. Nem lesz tömeges elbocsátás a KITE szerint. Egyre több fogyasztó kér segítséget a békéltető testületektől. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Az egyszülős családok is jogosultak az iskola kezdési támogatásra, azonban ehhez fontos, hogy egyedülálló szülőként szerepeljenek a magyar állam kincstár nyilvántartásában. A változást ügyfélkapun, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni. A kérelemhez igazolni kell az egyedülálló státuszt, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy külön élő szülők esetében a szükséges nyilatkozattal. A regisztráció hiányában az automatikus támogatás kifizetése is elmaradhat. Egyeken is jelen vannak a designer drogok, de a helyiek szerint sokan már minden rendbontást a kábítószerrel hoznak összefüggésbe. A település polgármestere azt mondta, ha a rendőrséggel együttműködve több drogkereskedőt is elfogtak, ugyanakkor a terjesztők utánpótlása folyamatos. A polgárőrség szerint főként a hátrányos helyzetű város részekben jelenik meg a kristály és a herbál, a kemény drogok viszont nem jellemzőek. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint egyeken a droghelyzet nem rosszabb, mint a vármegye más településein. Reagált a KITE ZRT a tömeges leépítésről szóló sajtóhírekre. A Nádudvari Központú Agrárvállalat közölte, nincs folyamatban csoportos létszámcsökkentés, és a jövőben sem terveznek ilyen intézkedést. Ennek megfelelően a céget kormányhivatali bejelentési kötelezettség sem terheli. A vállalat hangsúlyozta, hogy működése stabil és a megszokott ütem szerint folytatja tevékenységét. Korábban egyébként olyan információk jelentek meg, amelyek szerint országos szinten létszámcsökkentés várható, ezt azonban a KITE nem erősítette meg. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomásfejlesztési programjának részeként. Mindkét helyen megújult az állomásépület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárok és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket is. Balmazújvárosban a környezetet és a térburkolatot is rendezték, Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is fejlesztették. Az országos program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. A tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatókat inspirálta a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának online konferenciája. A kutatás előszobája Inspirációk a tudományos pálya megkezdéséhez elnevezésű rendezvényen a kar jelenlegi és korábbi PhD hallgatói ismertették kutatási eredményeiket. Az eseményen 10 fiatal kutató tartott előadást a jogtudomány különböző területeiről. 6%-kal nőtt a békéltető testületekhez érkező fogyasztói ügyek száma az idei első fél évben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint országszerte több mint 6000 ügyet zártak le, amelyek közül csaknem minden harmadik egyességgel végződött. A legtöbb panasz a lábbelikkel kapcsolatban érkezett, a szolgáltatások közül pedig a közlekedés miatt indult a legtöbb eljárás. Az idei évtől egyébként a mikro, kis és középvállalkozások is igénybe vehetik a békéltető testületek ingyenes bíróságon kívüli vitarendezési lehetőség fogyasztói jogviták rendezésére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Győzelemmel zárta ausztriai edzőtáborát a DVSC. Rutinos kapussal erősít a Dac futsal csapata. Következnek sporthíreink. Győzelemmel fejezte be ausztriai edzőtáborát a DVSC. A debreceni labdarúgó csapat felkészülési mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a horvát élvonalbeli Slaven Belupót. A találkozón elsősorban azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik a korábbi edzőmeccseken kevesebbet szerepeltek. Sikerrel lezárult az ausztriai edzőtábor, a Loki játékosai így hazatérnek, és jövő héttől már a debreceni labdarúgó akadémián folytatják a felkészülést a közelgő bajnoki idényre. Három év után visszatér a Deac futsal csapatához Krajcsi Bence. A 26 éves kapus a Kecskeméttől igazol vissza Debrecenbe, ahol korábban 6 szezonon át védett, és tagja volt a Magyar Kupa ezüstérmes, valamint NB1-es bronzérmes együttesnek is. A játékos elmondása szerint a Debreceni Egyetemen újabb diplomát szeretne szerezni, ezért is döntött a hazatérés mellett. Krajcsi szerint a megfiatalított keret ellenére reális a cél, hogy a Deac az új idényben ismét a felsőházért harcoljon majd. Városunk környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Ez a Szív is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: 12 óra után járunk, nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, ez már a Civis Aktuál, a 93.5 a Sunshine FM szolgáltató magazinja. A következő két órában hozom a helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket egymás után. Érdemes ma is velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és a következő percekben pedig a katasztrófa védelmi hírekkel pörgetjük a napunkat. A vonalban már Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Éppen favágáshoz riasztották a tűzoltókat Püspökladány két utcájába, Debrecenbe, Hajdúböszörmény közelébe. Minden esetben el kellett a lehasadtágokat távolítani, mert az a közlekedést, illetve a parkoló autókat veszélyeztették. Volt szabadtéri tűz is, a vármegye több pontján, Mezősason égett a csatornapart, Ebes külterületén, 5 hektáros területen a gaz avar, Hencidán is lángolt a szabad terület az Arany János utcában, illetve Váncsodra, Hajdúszovátra is riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzoltásra. Minden esetben kézi szerszámokkal, illetve vízsugarakkal avatkoztak be a tűzoltók. Volt egy nagy tűz Bihar Nagybajon külterületén, ott 80 bála égett, ott a település önkéntes tűzoltói mellett a püspökladányi hivatásos egységek is beavatkoztak, szintén vízsugárral, illetve kéziszerszámokkal. Az oltást segített egy erőgép is, ezeket a bálákat ugyanis ilyenkor szét kell szedni, így könnyebben hozzáférnek a tűzoltók. Volt egy tűz Debrecenben a Bicókert utcában, ott egy családi ház pincéjében, egy garázsban egy autó lángra kapott, ott a debreceni hivatásos tűzoltók avatkoztak be vízsugárral. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Aztán délután volt két baleset, mind a két esetben lesodródott az útról egy autó, furtán a lesodródás után az oldalára borult a jármű. A Berettyóújfalu hivatásos tűzoltók átvizsgálták, illetve áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított a helyszínről. Hasonló eset történt Hajdúböszörmény közelében is, ott is útról lesodródott autó miatt riasztották a Hajdúböszörmény hivatásos tűzoltókat, az egység szintén az áramtalanítást végezte el, a mentőszolgálat pedig onnan is az egyik utast kórházba szállította. Kedden először Nyílmárton falvára Kossuth utcába riasztották a tűzoltókat, egy családi ház pincéjében ugyanis berendezési tárgyak égtek, a nyíradonyi hivatásos tűzoltók végül egy vízsugárra fék kezdték meg a lángokat. Ezután volt a vármegyében két szabadtéri tűz, először Hajdúnánáson a Görbeházi út mellett. 2000 négyzetméteren égett a gaz, oda a nánási tűzoltókat riasztották, akik végül kéziszerszámokkal és vízsugárra fékezték meg a tüzet. 150 négyzetméteren égett később Hosszúpályiban az avar és a gaz a homoktelepen. A lészavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, mire kiérkeztek, az ott lakók addigra megfékezték a lángokat, így a tűzoltók már csak az utómunkálatokat végezték el.
1: Papp Kunkli Lórának köszönjük szépen a beszélgetést, mindjárt pedig majd útinformációkkal folytatjuk.

0: 3000.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és a következő percekben pedig friss útinformációk jönnek Bordás Béla közlekedési szakértőnktől. Szervusz, hallgatunk, mi újság?
2: Jó utat, jó utazás, kellemes vasárnapot, és hát a délután kellemesen teljen öröknek. Arra kérek mindenkit, aki közlekedik, hogy a szabályokat tartsák be a legmesszebb menőkig. Sajnos az utóbbi napokban nagyon sok esetben történtek balesetek, illetve jelentős anyagi kárra járó események a vármegye területén. Hajdú-Bihar vármegye területén több főútvonal jelentősen le van terhelve. Elsőnek Debrecen város belterületén a 33-as és a 4-es számú főútvonal igen jelentős leterheltséget mutat. Lakóterületen belül több helyen vannak főútvonalon. Sebességkorlátozások, forgalomkorlátozások, útépítési munkaterületek, útjavítások, amiket hétvégén felfüggesztenek, viszont hétfő reggel folytatódnak a munkálatok. A munkaterületeknél elhelyezett kereszt táblák, amik elsősorban a sebességkorlátozásra, útszűkületre adnak felvilágosítást a közlekedőknek, ezt tessenek figyelembe venni, és ott, ahol tiltva van a megállás, várakozás, ott ne hagyjanak gépjárműket, hogy a hét első munkanapján, majd a munkakezdésnél ne okozzon gondot az ott parkoló gépjárművek. Na és több esetben kérik a tömegközlekedési jármű vezetők az önök figyelmét és segítségét, buszmegállókba, buszöblökben ne álljanak meg, hogy a folyamatos haladás biztosítva legyen. A kötött pályás vonalakon pedig a parkolást az úgy tegyék, különösen a Nagy Erdély körút közelében, illetve a Nagy Erdőn, hogy a haladás, ami folyamatos,

0: Köszönöm a figyelmüket, további kellemes délutánt, jó hétvégét, a viszonthallásra.
1: Nagyon köszönjük, ha bárkinek bármi infója van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM Debrecen, és a nyár sokaknak a pihenésről szól, de nem minden család számára könnyű ez az időszak. A kánikula különösen veszélyes lehet az idősekre, valamint a nehéz helyzetben élőkre. A vakáció alatt pedig sok szülőnek a gyermekfelügyelet is komoly szervezést jelent. Debrecenben a karitatív testület önkéntesei ebben az időszakban sem tétlenkednek. Erről beszélgettek nemrég a DTV-ben a debreceni karitatív testület elnökével, Bódor Edittel.
2: Más nyáron más a karitatív tevékenységünk, bár nagyon jól esik visszagondolni ilyenkor most ebben a nagy melegben a téli hűvösebb időszakokra, pont most, mikor a vízosztásunk volt, mi találtunk téli papírpoharakat, ahol havastáj volt felfestve, és annyira jó érzés volt ránézni, emlékszünk arra, hogy télen hogyan is segítettünk, és milyen finom meleg teját osztottunk, de ez a hűsítő pohára ránézni azért ebben a melegben ez egyszer emlék is volt, és egy ilyen pozitív jel is. Hát igen, itt a nagy meleg beköszöntével a vízosztásban az idősebbek, családok, gyermekek, az utcán való víz segítségükben voltunk az elmúlt hetekben, úgyhogy majdnem 2 hétig a piac utcán szolgáltunk, ha így lehet mondani. És hát nagyon-nagyon sok olyan tapasztalat és olyan találkozás volt itt egy pohár víz kapcsán, amely megerősítette azt, hogy szükség van ránk, és az emberek is egy kicsit jobban megismerték a tagszervezeteknek a munkáját, hiszen 29 tagszervezet működik a karitatív testületben, és ilyenkor, mikor felosztjuk a napokat, órákat, mert ugye hát ezért egy 5-6 órát vagyunk kint a napon, vagy a melegben, és de nagyon nagy öröm volt, akik úgy jöttek már vissza, nekik megtiszteltetés, hogy itt lehetnek. Hát olyan jó volt a szívemnek ezt hallani, hogy nem egy ilyen kényszer feladat volt, hanem megtiszteltetés, sőt, családokkal jöttek, gyerekekkel, tehát egy kicsit ilyen nyári program is volt, hiszen nem csak úgy ültek az asztalnál, várták, hogy kifordul az asztalhoz egy pohár vízért, hanem hogy egy kicsit megszólítani, arrébb sétálni, beszélni az emberekkel, és volt, aki visszajött, tehát hogy nagyon, nagyon jó, én is a múlt hétvégét ezt javarészt ott töltöttem, és számomra is ez egy nagyon nagy pozitív megtapasztalás volt, úgyhogy furcsa, hogy ilyet mond az ember, de ezért azért az ottani eltöltött idő, én hálás vagyok, mert nagyon sokat kaptam is, és reméljük, hogy adtunk is, és természetesen a víz az óriási értéke volt, de hogy emellett a gondolatok cseréje, aztán legalább annyira fontos volt. Hát ez is egy nagyon jó terep arra, hogy megmutassák, hogy egyébként évközben ők számukra mi a fontos cél és mi a küldetés, mert itt azt a tevékenységet mutatják be játékos formában, amit ők évközben végeznek. Akár olyan egyesületi tagunk, akik az érzékenyítést tartja nagyon számon, nagyon fontosnak, itt a látássérültek csapatára gondolok, akik ilyenkor nagyon hasznos és érzékeny játékokkal, beszélgetésekkel érkeznek, de itt táncszerulástól kezdve, kézműves foglalkozásokon át, mindenféle iparművészeti dolgokon keresztül, sporton keresztül, nagyon sok mindennel tudnak foglalkozni, és hát nagyon jó, hogy egy kicsit a szélesebb ismertséggel, még a városban létező más civil szervezeteket és vagy intézményeket is meg tudunk szólítani egy közös együtt gondolkodásra. Így nagyon jó partner a városban a Debreceni Református Nagy Templom, aki nyitott karokkal várja az ide érkezőket, és itt tematikus sétákat vezet a gyerekeknek, és akik debreceniek is nagyon sokan nem jártak még itt, és nagyszerű élményekben vannak, de talán nem csak a templom értékeit, mint történelmi emlék, ami nagyon fontos, hanem itt is azt látom, hogy nagyon fontos, hogy beszélhessenek, hogy elmondhassák, hogy ők hogy élik meg ezt otthon, vagy pró, vagy kontra, vagy van, vagy nincs, vagy keresők, vagy a nagyszülők, hogy voltak, és miket mondanak nekik, tehát ők akarnak beszélni. Tehát olyan a gyermekekkel nagyon tavaly kezdtük ezt el, és igazából már ebben az évben nem is a turisztikával foglalkozó kollégák jönnek segíteni, hanem, vagy bemutatni, hanem a lelkészek állnak be, mert erre most nagyon nagy, legalábbis azt érzem, hogy sokkal nagyobb szükség van, ezzel természetesen megkapják a templomnak minden történelmi ismeretét, de az a fél óra, amit ott együtt tölthetnek, aztán mennek a templomtoronyba és a tetőtérre, és ott nagy élmények vannak, de ahogy így átlendülnek, az egy lelkészi feladattal. Lelkészetnek a kihívás, és hát nagyon nagyszerű élmény egy mozizás, úgyhogy itt a főnixes kollégákkal egy fantasztikus élményeket tudunk okozni, vagy szerezni, amire már volt is példa az elmúlt hetekben, különböző csoportokkal, hátrányos helyzet gyerekekkel, de nem csak hátrányosokkal, hanem szakmai ajándékként is, amit szerveztünk, tehát hogy nagyon jók olyan, amikor így közösség olyan élményt tapasztalnak meg, amire majd későbbiekben nagyon jól fognak vissza, akkor is természetesen, de ez egy olyan szép emlék marad meg, és hát a felnőtteknek is nagy élmény ezzel együtt. Hát mindenképpen ezen a héten elindul a tanszergyűjtési akciónk, ami azt jelenti, hogy várunk olyan tanszerfelajánlásokat, amelyek ugye az alapiskolai kezdéshez szükségesek, toltartó füzetek, mindenféle mértani, vagy ez eszközök, papírok, tehát hogy amik ugye kellenek az órákhoz, de ha vannak olyan tankönyvek, amik egyébként még használhatóak és szeretnék, vagy olyan atlaszok, vagy bármi, ami egyébként még szép állapotban van, és aztán ilyenkor szoktunk a cégeknek, a városban dolgozó, városban működő cégeknek levelet írni, aztán egy személyes megkereséssel is, hogy anyagi hozzájárulással hogyan tudnának segíteni a rászoruló családoknak, és akkor utána a gyermek és család jóléti központtal közösen megvitatjuk a rászoruló helyzetű családokat, mert nyilván sokan jelentkeznek ki, és tudunk is róluk, és akkor egy ilyen közös átgondolás után ajándékutalvánnyal szoktunk ilyenkor odafigyelni a nehézségekre, és különböző gyűjtéseket is szoktunk ilyen akciókban, ha így mondhatom, szervezni. Ilyen lesz egyébként a Campus Fesztiválon, és ezek nem annyira, nem biztos, hogy iskolatáskával érkeznek a gyerekek a Campus, vagy a családok a Campus Fesztiválon, viszont egy felhívás arra, hogy jelen vagyunk, hova lehet menni, vagy egy gondolat, hogy jaj, nekem tényleg otthon van, és akkor holnap beviszem. Mert ugye gyűjtjük itt a Nádor utcai család és gyermek jóléti központban is, meg akar, és a Karakter kávézóban is, úgyhogy itt be lehet hozni, hogyha jártukba keltükben a városba érkeznek a családok, és akkor viszont ez egy olyan figyelemfelkeltő, hogy ha csak úgy, ha elfelejtenék, akkor egy kicsit eszükbe jut, úgyhogy több lehetőség lesz a nyáron erre. Hát önkéntes segítségnyújtásban, amikor ezeket a tanszereket kiosztjuk, csomagoljuk, de amikor a nagy osztások vannak, vagy akár egy élelmiszer nagyobb adománynak az átadásában, de a gyűjtésében is nagyon nagy szeretettel várjuk, akik szeretnének jelentkezni. De nagyon különleges dolog, hogy ha nem is hetente, de azért sűrűn szoktam olyan telefont kapni, aki valamilyen saját munkájával szeretne felajánlani valamilyen, tehát a munkájával szeretne valakit megajándékozni. Napokban hívott fel egy kertész, egy jó kertész a nevük, aki szeretnének egy idős családoknak a kertjét rendbe tenni, vagy olyan intézményt rendbe tenni, de érkeztek itt élelmiszer adományokkal, fodrászok felajánlásával. Tehát, hogy ez tényleg az, ami a munkámban benne van, hogyha nekem nincs erre kimondottan pénzem, de az én munkám az ugyanolyan értékű, akkor ezek, és hogyha még jól tudjuk megtalálni ennek a pontját, vagy akár gyermekruhákkal, ezek is nagyon jó helyre tudnak eljutni, mert hát kérdésé használtak ezek a kicsi ruhák, és nagyon sokba kerülnek, hogyha ezt mind szeretnénk a pénztárcába kifizetni, és ezek azért olyan segítségek, amik hogyha jó helyről, tehát ez a mi a közvetítő szerepet töltjük be, jó helyről, jól odaérnek, akkor ezek tényleg tudnak segíteni.
1: Bódor Editnek, a Debreceni Karitatív Testület elnökének köszönjük szépen a beszélgetést!

0: Rumcafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 10 napon át szünetel az MVM1-es online szolgáltatásai. Felszámoltak egy kábítószerkereskedői hálózatot. Magyarország lemaradt, a modern gyógyszereknek csak töredéke érhető el. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Rendszerfejlesztést végez az MVM, ezért több időszakban is szünetel az online áram- és földgázügyintézés. Az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása július 12-én reggel 7 órától 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 8 órától 14-én reggel 7 óráig nem lesz elérhető. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Az előre fizetős villanyórát használó ügyfelek a leállás idején csak a lapkér pontokon tudják feltölteni mérőjüket. Lezárult a nyomozás annak a kábítószer kereskedői hálózatnak az ügyében, amely hajdúbihari, borsodi és szabolcsi fogyasztókat is ellátott tiltott szerekkel. A hajdunálási rendőrök egy összehangolt akcióban 6 embert fogtak el. A kutatások során több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat és csaknem 100 gram droggyanús anyagot is lefoglaltak. A szakértői vizsgálat szerint a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, az ügyiratait pedig már megküldték az ügyészségnek. 1 millió forintos adománnyal támogatja a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáját a Hunép ZRT. A jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből egy korszerű Game Ready fizikoterápiás készüléket vásárolnak a gyermekrehabilitációs járóbeteg központ számára. A berendezés hideg és kompressziós kezeléssel segíti a fájdalom, a duzzanat és a gyulladás csökkentését sérülések és műtétek után. Jó ütemben halad a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása. A demens részleg korszerűsítése már a befejezéshez közeledik. A kivitelezők elkészültek a munkák nagy részével, és folyamatosan érkeznek az új bútorok, valamint az ágyak is. A több mint 177 millió forintos beruházás célja, hogy biztonságosabb és kényelmes környezetet biztosítson a lakóknak, miközben a gondozók munkáját is megkönnyíti. Kétnapos ürge felmérést végeztek a szakemberek a hajdúszoboszlói repülőtér közel 130 hektáros területén. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai és a programban résztvevő szakértők összesen 730 adatrekordot rögzítettek, amelyhez csaknem 890 aktív ürgejük tartozott. A szakemberek hangsúlyozzák, a lyukak száma önmagában nem mutatja meg hány ürge ér a területen, mivel egy állat több járatot is használhat. Az összegyűjtött adatok feldolgozása jelenleg is tart, az eredmények pedig a faj hosszú távú természetvédelmét segítik. Magyarország továbbra is jelentős lemaradásban van az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférésekben, hangzott el az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. A szakértők szerint a legkorszerűbb terápiák mindössze mintegy harmada érhető el a közép-kelet-európai térségben, Magyarországon pedig ennél is rosszabb a helyzet. Az új gyógyszerek támogatásba kerülése átlagosan több mint 700 napot vesz igénybe, ami jóval hosszabb a nyugat-európai átlagnál. A szakemberek szerint a hazai egészségügyi és gyógyszerfinanszírozási rendszer alulfinanszírozott, ami a betegek életkilátásait és hosszabb távon az ország gazdasági versenyképességét is kedvezőtlenül befolyásolhatja.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városon környékén a napsütést gyakran zavarják felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél több felé élénk lehet. Délután 23 fok körüli hőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: 3, 2, 1. Július 12-én pörög tovább a Civis Aktuál, 1 óra után járunk 4 perccel. Kellemes hétvégét mindenkinek a stúdióban. Kondor Roland, ez a Civis Aktuál. Ebben az órában is hozom a helyi információkat, valamint a kiváló debreceni zenéket. Érdemes velem rádiózni.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó
1: zene. Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltatója.

0: Ez a Cév is aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93 a Sunshine FM is. Ettől a héttől kezdve igazán bele lehet majd szeretni a nagy templomba. Az egyházközség különleges programokkal várja júliusban, valamint augusztusban azokat, akik a nyári melegben, a hűvös templom térben az építészet, a zene, valamint a helytörténet csodáit szeretnék megismerni közelebbről. Erről beszélgettek a debreceni televízióban Nagy Máté Nórával, a nagy templom turisztikai referensével.
2: Így van, ugye a szerelmes nagy templom program sorozatunk a nyári időszakban már évek óta működik, és ebben az évben egy kicsit a látogatók igényeihez is igazítottuk a programunkat, és mellett az első hallásra kicsit feltűnő cím mellett, ugye arra kell gondolni, hogy szeressünk bele a nagy templomba valódi élmények által, úgyhogy bizony a programsorozat ma este, július 7-én kezdődik, és a Tűzzel a tüzet templomtúra tematikája az ugye arra épül, hogy bizony azt tudjuk, hogy már az 1200-as évek óta egy templom áll azon a helyen, ahol a mai nagy templom is van, és a helynek a történetében többször is megtörtént az, hogy tűzvészek pusztították, de helyi összefogással, a helyiek hite és minden erőfeszítése mellett sikerült azt elérni, hogy mindig épült új templom, ugye mai napig a gyönyörű nagy templomunk áll itt, és ez is ugye egy nagyon hosszú történet, és nagyon sok ponton kapcsolódik a tűz témához, a tűz tematikához. Például van a nagy templom keleti tornyának a tetejében, 11 emelet magasságban egy kis kiállítás, aminek az a címe, hogy Tűzzel a tüzet, úgyhogy ma este azt is meg lehet tekinteni. Illetve ehhez a történethez kapcsolódik például az üvegpiramis is, ami ugye közvetlenül ott van a nagy templom mellett. Az érdeklődők ma este erről is többet tudhatnak meg, hogy hogyan is kapcsolódik a történet. Ugye a program az ugye most nyár közepén, július közepén kezdődik, és egészen a virágkarnevál napjaiig tart. Ugye ezt esti időpontra időzítettük, 19 órakor kezdődnek ezek a programok, hiszen a látogatók visszajelzései alapján is azt tapasztaltuk, hogy nem biztos, hogy ebben a tényleg nagyon forró nyárban például a déli óra az alkalmas vagy kellemes nekünk arra, hogy elinduljunk egy orgona koncertre, úgyhogy inkább estébre húztuk ezeket a programokat egy kicsit, és minden hétnek, minden alkalomnak van egy témája. Ugye beszéltünk most arról, hogy a tűz tematika is megjelenik, de az élmények szerelmesei tematika alatt például van egy nagyon kellemes nyáresti, talán nem túlzás azt mondani, exkluzív programunk, hogy a nagy templom két tornya közül, a panorámajárdáról, ez egy 40 méter magasan lévő, nagyon szép kis biztonságos terasz, onnan lehet gyönyörködni a kilátásban, a naplementében, és még meg lehet kóstolni a nagy templom borát is, egy hűtött pohár borral vagy szőlőlével a kezünkben. Ez egy nagyon csodálatos élmény, én már nagyon sokszor láttam onnan a naplementét, de nem tudom megunni. De emellett, akik a zene iránt jobban érdeklődnek, ilyen programunk is van, hiszen a nagy templomban van egy nagyon szép nagy orgona, ami országos szinten is kiemelkedő, na hát ez is meg fog szólalni. Úgyhogy van programajánlatunk a zeneszerelmeseinek is, tehát orgona művészek, orgona szakértők fogadták el a meghívásunkat, és amellett, hogy nyilván a közönség számára is érthető módon egy kis ismertető lesz az orgonáról, a csodálatos hangját, a színeit, a több mint 4000 sípos orgonának ezt is meg lehet majd hallgatni. Pontosan ugye ezzel a programmal mind a helyi közönséget, mind a debrecenieket, illetve a városba érkező turistákat is megcélozzuk. Én magam is sokszor kapom azt a visszajelzést a látogatókkal való találkozás során, hogy itt élek évek vagy évtizedek óta a városban, és még nem is láttam belülről a nagy templomot, vagy nem ismerem ilyen részletesen, és ezek mindig nagyon jó élmények szoktak lenni, úgyhogy bátorítok mindenkit, aki esetleg még csak kívülről ismeri a nagy templomot, mert bármi ok miatt is még nem adódott úgy az életében, hogy bejöjjön. Ezek olyan alkalmak, amikor közelebbről meg lehet ismerni az épületet, nagyon izgalmas történetek is kapcsolódnak hozzá. Azért a nagy templomot ismerjük meg, az üvegpiramist is, de például az, hogy egyáltalán fel lehet menni a két torony közé, tehát hogy a nagy templomban mind a két torony is látogatható, és ott van ez a csodálatos teraszunk 40 méter magasan, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra egészen, tiszta időben Debrecen határán túl, sőt még néha a bihari hegyekig is el lehet látni. Ezt sokan tudják, de azért van akinek újdonság, ugye Kossuth térnek hívják a főterünket, és bizony a nagy templom is kapcsolódik a magyar történelembe is, hiszen egy történelmi helyszínről is van szó, ugye az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményei itt Debrecenben, sőt még a nagy templomban is zajlottak. ugye 49. április 14-én Kossuth Lajos a templomban olvasta fel a függetlenségi nyilatkozatot, és aki ellátogat hozzánk, annak azt is meg tudjuk mutatni, hogy hol volt az a szék akkor, ahol Kossuth helyet foglalt, és ahonnan bizony elhangzott a függetlenségi nyilatkozat. És ez a szék máig is megvan, és meg lehet tekinteni. Úgy szoktuk mondani, hogy zászlós hajó, tehát egy kiemelt vallásturisztikai desztináció, de ha még hadd térjek vissza egy kicsit az előző kérdésre, például Magyarország legnagyobb református harangja is a nagy templomban lakik. A nyugati toronyban, ami az üvegpiramishoz közelebbi torony, és például Debrecen belvárosában azt a szép, mély, öblös déli harangszót, azt ez a harang adja, úgyhogy ennek is megvan a maga története, lesz majd olyan alkalom is, amikor erről beszélünk. Egyébként pedig egy nagyon izgalmas kérdés a vallásturisztikai területen dolgozni. Ugye ezt mindig ki szoktuk emelni, hogy elsődlegesen egy gyülekezetnek az otthona ez a hely. Már több mint 200 éve, és bizony egy élő közösség van ott a mai napig, több mint 1000 fős a gyülekezet. Erről is fogunk majd többek között beszélni. Tehát a mai napig istentiszteletek vannak vasárnap, és sok kapcsolódó, karitatív jellegű szolgáltatása is van az egyháznak. De jó magam és kollégáim is azért felelünk, hogy bizony egyre többen megismerjék a nagy templomot, nem csak kívülről, hanem belülről is. Most már éves szinten körülbelül egy 50 ezer látogatóval büszkélkedhetünk, és nagyon hálásak is vagyunk ezért, hogy tényleg kíváncsiak az emberek erre a helyre. Mi pedig azon dolgozunk, hogy olyan programokat tudjunk kínálni, ami akár azok számára is érdekes lehet, akiktől mondjuk esetleg a vallás egy kicsit távolabbá.
1: Nagy Máté Nórának, a Nagy Templom turisztikai referensének köszönjük szépen a beszélgetést. Oh,

0: Sunshine FM programajánló.
1: Jönnek már is a debreceni programok egyenesen Kiskatától. Már is hallgatunk. Szia!
2: Szia, Roli! Szia, Roli! Történelmi és maratoni mozizás vár ránk Debrecenben. Július 17-e és 19-e között

0: lesz ez, hanem egy hamisítatlan, gátlástalan mirigybuli, ahol garantáltan kiszakad a ház oldala a nevetéstől. Hamisítatlan olasz életérzés, tengerparti romantika és fülbemászó világslágerek várnak ránk július 29-én este 8:30-tól Debrecenben. A nagyerdei szabadtéri színpadon az Erkel Színház művészei keltik életre az Ancónai Szerelmesek című fergeteges zenés komédiát. Cseke Péter rendezésében egy zseniális, humoros, szerelmi káosz kellős közepébe csöppen, ahol a fülbemászó dallamok mellett a rekeszizmok sem pihennek majd. Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM program.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és hamarosan pedig 2 óra, előtte viszont még van egy témánk, mivel a nyári szünet sok család számára komoly szervezést igényel. Sokan ilyenkor is dolgoznak, így a legkisebbek felügyeletében a bölcsödéknek is fontos szerep jut. Ugyanakkor már az új nevelési év előkészítése is folyamatban van, és sok család áll a bölcsödei beszoktatás kapujában. Hogyan működnek a debreceni bölcsödék a nyári időszakban, és mit érdemes tudnunk a bölcsödékkel kapcsolatban? Erről beszélgettek a debreceni televízióban nemrég.
2: Valóban így van. A jövő héttől bezárnak a debreceni bölcsödék 2 tagintézményünk kivételével. Ők lesznek idén az ügyeletes bölcsödéjünk. Általában egy bölcsöde szokott nyitva lenni a zárvatartás idején, de igazságosan próbáljuk osztani az ügyeleteket, és amikor kicsi bölcsödékről van szó, akkor 2 is szükség van, így került most számba az Ősz utcai tagintézményünk és a Faragtár utcai tagintézményünk, hiszen mindkettő kis férőhelyszámú, és az igények alapján általában egy olyan 100 gyermek hetenként szokott jelentkezni, így mindkét tagintézményt most csatosorba állítjuk az ügyeleti időszakra. Törekszünk idomulni. Egyrészt a legutolsó pillanatra halasztottuk a felmérést, tehát júniusban is lehetett módosítani, és június 15-ig értesítettük ki a szülőket is, akkor már azért látják, hogy hogyan tudnak elmenni szabadságra. És volt olyan tavaly is a nyári zárás alatt, hogy új gyereket fogadtunk, aki igényt nem jelzett előre, de mindig vannak lemorzsolódók is, akik biztonság kedvéért beírják a heteket, hogy fognak majd ügyeletbe jönni, aztán a végén mégiscsak meg tudják más eszközökkel oldani, és a családban marad a gyermek, és együtt pihennek. Nagyon sok időbe telne, hogy minden gondolatomat elmondjam ezzel kapcsolatosan, hiszen egyáltalán nem olyan egyszerű kérdés egy család számára az, hogy először adja intézménybe a gyermekét, főleg, hogyha az első gyermekről van szó, és nincs tapasztalata, nincs még nagyobb óvodás, vagy nincs olyan gyermek, nagyobb testvér, aki már járt bölcsödébe. Ott már a bizalom kialakult, és az ő esetükben mindig könnyebb a beszoktatás. De rengeteg olyan családot fogadunk, akik tényleg először kerülnek kapcsolatba a bölcsödékkel, és a legjobb segítő az, hogy minél többet segítsünk nekik mi szakemberek. Több tájékoztatás legyen, sok személyes információ adás. A bölcsödében ez a személyes információ adás a leghatékonyabb eszköz a félelmek, aggodalmak oszlatására. Már ilyenkor júniusban elkezdjük a szülőértekezleteket, sőt elkezdjük tavasszal már a nyílt napokon, hogy megpróbálunk minden információt elmondani a bölcsödéknek a működéséről. De ilyenkor élénkül fel ez az ismerkedésnek az időszaka, hiszen ténylegesen ekkor kerülnek szembe az, hogy augusztusban elkezdődik a beszoktatás. A szülői értekezleteken sok információ elhangzik, és a nyitást követően elkezdődnek a családlátogatások. Ma már talán kuriózom, hogy a bölcsödékben megyünk családlátogatásra. Magyar Bölcsödei Nevelés Országos Alapprogramja, mint működő kapcsolattartási formát előírja. Mi valóban járunk családlátogatásra, természetesen a szülők igényeinek figyelembevételével és tiszteletben tartva, ha el akarnak zárkózni ezzel. De talán a lehető legjobb alkalom ez arra, hogy személyesen ismerkedjenek a kisgyermeknevelőkkel, akikhez majd kerül a családnak a gyermeke. Egyrészt őszintességgel, azzal, hogy ez nem egyszerű. Egyik félnek sem lesz egyszerű. Nem egyszerű a gyereknek, nem egyszerű a szülőnek, és nem egyszerű a kisgyermeknevelőnek. Nem árulunk zsákba macskát, hogy ez olyan könnyű folyamat lesz, hiszen nehézségekkel teli. Nehéz otthagyni egy síró gyermeket, és nagyon-nagyon kevés az olyan gyermek, aki nem sír, hiszen a természetes jó kötődésnek az alapja az lesz, hogy fog tiltakozni a bölcsőde ellen, mert minden gyereknek otthon a családban a legjobb a helye. Igazán jól megérteni a szülőket és segíteni nekik, és megnyílnak nekünk. Mi mindenféle praktikát bevetünk, amiben tudjuk a szülőket egy kicsit edukálni abban, hogy hogyan készüljenek a bölcsődére. A szülőértekezleteken elmondjuk, hogy beszéljenek és meséljenek sokat a bölcsődéről, mondják el, mint egy olyan eseményt, amerre ők is készülnek, hogy ez milyen klassz és jó dolog lesz. Még akkor is, hogyha az a kicsi gyermek még azt gondoljuk, hogy nem érti, vagy nem tudja azt a mesét még befogadni. A képekről információkat tud szerezni. Ezért készítünk mi magunk is olyan vár a bölcsőde és bölcsődés vagyok. Uh-huh. Ezek a kis lapozóknak a témája, amelyről amikor a beszoktatás időszaka van, és mesélnek a gyermeknek, hogy nézd, ott mennyi játék van, nézd, hol fognak aludni a gyerekek, hogy ott is van egy Csilla néni, vagy egy Kati néni, aki várja őket, és hogy anya a végén mindig érted jön, minél többször, minél gyakran mesélünk a gyerekeknek erről, az annál inkább segíti őket. Másrészt az anyát is segíti, hiszen ez egy kettős küzdelem, neki is el kell engednie a gyermeket. Természetesen nem csak a mi könyvünk, vagy az én könyvem, vagy a mi általunk szerkesztett könyv van, hanem vannak már olyan más irodalmak is, gyermekirodalmak, amik szintén a bölcsődéről szólnak, de szoktuk ajánlani azt is, hogy készíthetnek ők maguk is, vagy mi is készítünk magunk is könyveket. Most nem mutatom a képeket, bölcsődéről készített fotók vannak benne. Néha egy fotóról, egy képről való mesélés is tud segíteni. Ez az egyik út, és nagyon sok utat tudok még mondani, hogy egyáltalán elmegyünk együtt a bölcsődébe, elmegyünk, oda sétálunk a nyári szünetbe, hogy nézd, ide fogsz járni, hogy együtt készítgetjük azt a kis személyes csomagot, amit majd vinni fog a bölcsibe. Egy kis zsákba, egy kis batyuba bele azt a cumit, azt a kedvenc állatot, pelust, amivel majd ő ott fog aludni. Szóval, hogy akármilyen kicsi egy bölcsödés gyerek már megérti, és az érzelmi leváláshoz ez fontos. Last minute jelentkezésre van lehetőség, azért a debreceni férőhelyek száma jelentősen megnőtt az elmúlt években, ugye a mi intézményünkben is két új tagintézmény létesült Debrecen Józsán, illetve a Postakertváros részben, és emellett egyházi intézmények is épültek, és nyitották meg kapujukat, úgyhogy jelenleg azt tudom mondani, hogy még most is szerintem bármelyik debreceni bölcsődében, nem csak az önkormányzati fenntartásokban, hanem az egyházi intézményekben is van biztosan férőhely, tehát ősszel és folyamatosan a nevelési év közben is tudunk fogadni.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Nem érintettek a szalmonella járványban az itthoni Reava termékek. Holttestet találtak a Tisszában, a Tiszakécskei Szabadstrandnál. 28 új ultragyors töltőpont létesül Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A Magyarországon hivatalos úton forgalomba került Reava termékek közül egyetlen egy sem érintett a szalmonella járványban. Korábban egyébként mi is beszámoltunk róla, hogy a nagy valószínűséggel ízesített instant tészták állnak annak a szalmonella járványnak a hátterében, amely eddig legalább 106 embert betegített meg 14 országban. A magyarországi forgalmazó White Lake Kft. Tájékoztatása szerint a hazai üzletekben található termékek teljes mértékben biztonságosak. A külföldön vizsgálat alá vont, konkrét és korlátozott gyártási tételekből egyetlen egy darab sem érkezett a hazai üzletekbe. Egy férfi holttestét találták meg pénteken a Tiszában, a Tiszakécskei Szabadstrandnál. A hatóságokat a strandolók értesítették, a helyszínre tűzoltók, vízimentők és vízirendészet is kivonult. A holttestet közös munkával emelték ki a folyóból. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a haláleset körülményeit, és dolgozik a férfi személyazonosságának megállapításán is. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint egyébként idén már közel 40-en vesztették életüket Magyarország szabad vizeiben. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetik a fürdőzőket, különösen a folyók veszélyes sodrása miatt. Tovább javulnak a magyar közlekedés biztonsági statisztikák, de tavaly még így is 456-an vesztették életüket a hazai utakon. A legtöbb személyi sérüléssel járó baleset 3-ból 2 továbbra is lakott területen történik, és az esetek 90-95%-áért a járművezetők hibája a felelős. Kedvező tendencia ugyanakkor, hogy jelentősen csökkent az ittas vezetők által okozott balesetek száma, míg 1990-ben ezek aránya még meghaladta a 15%-ot, tavaly már 6% alatt volt. Az elektromos rolleresek ugyanakkor egyre több balesetet okoznak, tavaly csak nem 640 esetben voltak vétkesek. Feloldották a korábban letiltott felhasználók hozzáférését a Magyarország kormánya Facebook oldalán. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés szerint mintegy 10 000 fiók tiltását szüntették meg, amelyeket még az előző kormányzati ciklusban korlátoztak. A közlemény szerint a cél az, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét az oldalon. A kitiltott felhasználók visszaengedésének ügye egyébként már korábban is napirendre került, miután többen a kormányváltást követően kérték a korlátozás feloldását. Jelentősen bővült Közép- és Kelet-Európa elektromos autó töltőhálózata. Az ÖMV Petrol közel 40 millió eurós beruházással összesen 384 új ultragyors töltőpontot adott át Romániában, Magyarországon és Szlovákiában is. Magyarországon 28 új töltő létesült. A fejlesztést az Európai Unió mintegy 12 millió euróval támogatta. Az új töltők a fő nemzetközi közlekedési útvonalak mentén kaptak helyet, így megkönnyíthetik a határokon átnyúló elektromos autós utazásokat is. Az ÖMV Petrol jelenleg egyébként már mintegy 1500 nyilvános töltőpontot üzemeltet a régióban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet, délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás a déli órákban lesz a legerősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Szücsinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel csapjunk bele a mai Sunlight-ba, kereken 4 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. Az órát most megkezdem Benzombonnal és a Mystical Magical-lel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
6: My name is Benson Boone.
7: Mr.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ezeket nem tudjuk szavakba jönteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Ray Dalton, Blood Running, ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A mai napon, július 12-én az Izabellák és a Dalmák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Térségünkben jelenleg 19 Celsius fok van, elszórtan záporok alakulhatnak ki, és gyenge hideg fronti hatás is várható. Ma nem igazán fogjuk érezni azt az igazán nagy nyári meleget, viszont hétfőtől tovább fog melegedni majd a hőmérséklet, addig viszont fellélegezhetünk ebben az időjárásban. Érdekességek is vannak a mai napon, többek között 1776-ban James Cook elindul harmadik, egyben utolsó világkörüli expedíciójára. 1862-ben az amerikai kongresszus engedélyezi a Medal of Honor kitüntetés létrehozását, amely ma is az USA legmagasabb katonai elismerése. 1979-ben egy baseball mérkőzés szünetében több ezer diszkólemezt robbantottak fel Chicagóban, a közönség megrohamozta a pályát, a második mérkőzést pedig le kellett fújni. Az esemény a popkultúra egyik leghírhettebb sportbotránya lett. El is nevezték a napot Disco Demolition Night-nak. Viszont egy szomorú hírt is kell közölnöm. Elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója. A zenekar közösségi oldalán közölte a szomorú hírt, a család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Fantasztikus hangját soha nem fogjuk elfelejteni. Ráemlékezve játszom most a Sunshine FM-en Bombontól az Érezd Magad Jól című dalukat.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság történetében először a FIFA világranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe. Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia mind megnyerte a csoportját, a FIFA pedig az idei tornára újított a sorsolási rendszeren, így a négy kiemelt különágra került, és csak az elődöntőben találkozhat egymással. Kedden este 9 órától Franciaország és Spanyolország, szerdán este 9 órától pedig Anglia és Argentina csap össze a döntőbe jutásért. A FIFA világranglistát 1994-ben vezették be, de most fordult elő először, hogy az első négy helyezett egyaránt eljutott a legjobb négy közé. A lapokban és a közösségi médiában is téma az Anglia-Norvégia negyed döntő vitatott egyenlítő gólja. A norvégok szerint a labda a gól előtt hozzáért a pálya felett futó kamerakábelhez, ezért meg kellett volna állítani a játékot. A FIFA azonban közleményt adott ki, amely szerint a labdába épített érzékelők nem jeleztek érintést, és a labda röppájája sem változott meg, ezért a gól szabályos volt. A norvégok szövetségi kapitány az Tóle Solbakken már a szünetben is tiltakozott a játékvezetőknél, de hiába, az angolok pedig végül hosszabbítás után 2-1-re nyertek. Az Argentina-Svájc negyed döntőben először alkalmazták olyan helyzetben a FIFA új lapszabályát, amely kiállítást eredményezett. A videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető visszavonta Leandro Paredes sárgalapját, helyette Brel Embolót figyelmeztette műesését, mivel ez már a második sárgalapja volt, a svájci csatár piros lapot kapott. Murat Yakin szövetségi kapitány elfogadhatatlannak nevezte a szabályt, szerinte ezzel indokolatlanul avatkozott be a mérkőzésbe a játékvezető, Argentina pedig 60 perces emberelőnyt kihasználva hosszabbítás után 3-1-re győzött.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Ayri Mafia után a Sunshine FM-en nézzük meg most közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházen a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat viszont arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállás Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, hiszen építik a kerékpárutat és körforgalmat is. Még mindig tart Szerencsés Nyíregyháza között a Vágányzár, Rakamazon két helyen átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Viszont még mindig Nyíregyházán, ha a Ferenc körúton jársz, közműfedlap helyreállítása történik, ezért lassabb haladásra számíthatsz. Viszont Debrecenben az Epreskert utca 83 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás történik, mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közeli csatornáznak, a fél útpályát pedig lezárták, és irányonként csak egyet sáv járható. Szintén Debrecenben, a 471-es főúton, a Mikepercsi úton, az 1-es és a 2-es kilométer között pedig szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Most viszont a vonattal közlekedőkhöz szólnék, nagyon fontos, hogy Debrecenben a vasútállomáson a Nyíregyháza felől érkező személy és intercity járatok statikai okok miatt nem állnak meg az aluljáró feletti vágány szakaszon. Csak az után ezért arra kérik az utasokat, hogy erre számítsanak. Én pedig arra kérlek téged, hogy segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Kamradot és a B-Mind-t játszom neked. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

Dua Lipa után el is érkeztünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában horoszkópozunk, sőt, mi több, foglalkozunk az egészségünkkel is. De ami a legfontosabb, a térség ritmusa is velem lesz, én számítok rád. Most egy pici pH érték, utána pedig jön Szücsi a legfrissebb hírekkel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téged lehet a Galtravel utazás iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtőklíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Már csak nem 400 ezer forintba kerülhet egy jogosítvány. Hatósági vizsgálat zajlik a hajdúhatházi hulladékfeldolgozónál. Több mint 3,2 millió csomag érkezett az új VAMS szabályok első napjaiban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Tovább emelkedett a jogosítvány megszerzésének költsége Magyarországon. Július közepétől drágább lett a KRESZ és a forgalmi vizsga is, így egy B-kategóriás jogosítvány teljes ára már megközelíti a 400 ezer forintot. A legnagyobb kiadást továbbra is a gyakorlati vezetés jelenti. Egy óra most átlagosan 10-12 ezer forintba kerül, a kötelező óraszám pedig önmagában több mint 300 ezer forintos költséget jelent. A szakemberek szerint a sikertelen vizsgák tovább növelhetik a végösszeget, ezért különösen fontos az alapos felkészülés. Továbbra is vizsgálja a Környezetvédelmi Hatóság a hajdúhatházi Alteo Cirkulár Kft. Telephelyének működését. A cég veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélye még márciusban lejárt, így jelenleg csak a korábban átvett veszélyes hulladékok tárolását, valamint a nem veszélyes hulladékok kezelését végezheti. Az akkumulátor hulladékok előkezelésére új engedélyt kért, erről azonban még nem született döntés. A hatóságok a szakhatóságok bevonásával egyebek mellett most azt is vizsgálják, hogy a tervezett tevékenység megfelele a település rendezési előírásoknak. 1 millió forintos adománnyal támogatja a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját a Hunép ZRT. A jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből egy korszerű Game Ready fizikoterápiás készüléket vásárolnak a gyermekrehabilitációs járóbeteg központ számára. A berendezés hideg és kompressziós kezeléssel segíti a fájdalom, a duzzanás daganat és a gyulladás csökkentését sérülések és műtétek után. A szakemberek szerint az új eszköz lerövidítheti a rehabilitáció idejét, így a gyermekek és a fiatal sportolók is gyorsabban térhetnek vissza a mindennapi élethez és a sportoláshoz. Hiánypótló gazdasági érettségi felkészítő képzést szervezett a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, több középiskola és a Debreceni Tankerületi Központ együttműködésével. A program célja az volt, hogy segítse a diákok felkészülését a gazdasági ismeretek érettségi vizsgájára és támogassa a felsőoktatásba jelentkezőket. A tavalyi siker után ismét elindult a Liget téri kertmozi Debrecenben. A Demki Csapókerti Közösségi Ház szervezésében péntek este újra megtelt a tér, ahol családok és baráti társaságok nézhettek filmeket a csillagos ég alatt. Az ingyenes programon klasszikus alkotások várták a közönséget, a résztvevők pedig több vetítést is megtekinthettek az este folyamán. A kertmozi a nyári időszak egyik kedvelt közösségi programja, amely idén is különleges mozi élményt kínál majd a szabadtéren. Zökkenőmentesen indult Magyarországon az új uniós vámszabályok alkalmazása, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3.200.000 kis csomag érkezett az országba, a NAV pedig több mint 11 milliárd forint vámot szedett be. Naponta átlagosan csaknem 360.000 vámárú nyilatkozatot dolgoztak fel. Mint köztudott, július 1-től az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után 3 eurós általányvámot kell fizetni. Az ebből származó bevétel 3/4-e az Európai Unió közös költségvetését illeti.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap városunkban napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Eső nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet. A délutáni hőmérséklet 27 fok körül alakul. A déli órákban lesz a legmagasabb az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal kezdek.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Go!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Shawn Mendes után a Sunshine-on az asztrológiái és Katái a terep. Összegyűjtötte, mit jósoltak mára július 12-ére a csillagok.
2: Malkos úgy érzi, hogy az egész világ összefogott ellene, még a hozzá legközelebb állók segítségét is nehezére esik elfogadni. Próbáljon meg egy kicsit lazítani. A bika bízzon az ösztöneiben, keressen új lehetőségeket a kreativitása kibontakoztatására. Legyenek kész tervei, és nem árt a türelem sem. Az ikrek ma ne hallgasson mások véleményére, helyette inkább azzal törődjön, hogy hogyan kellene az életét friss, impulzív energiákkal feltölteni, keressen új utakat, és ne tartson fenn olyan állapotot, ami nem felel meg az érzelmi vagy intellektuális elvárásainak. Eljött az idő, hogy a rák csináljon valami olyasmit, amire mindig is vágyott, de nem volt rá ideje, vagy nem volt hozzá meg a kellő bátorsága. Töltekezzen fel friss energiákkal is, bízzon önmagában. Az oroszlán ki nem állhatja, pazarolják az idejét, ezért amikor valaki megkeseríti az életét, nagyon méregbe tud gurulni. Fogja vissza magát, mert lehet, hogy az eltervezett dolgok most mégsem teljesen úgy jönnek össze, ahogyan várta. Amikor a szűz szerelmes, akkor hajlamos tökéletesnek látni a partnerét. Érdemes lenne néha levenni a rózsaszín szemüveget is, enélkül ránézni a kapcsolatra. Még az is megtörténhet, hogy ha meglátja a párja hibáit, azok nem okoznak csalódást, csak még szerethetőbbé teszik őt. A mérleg rendkívül kíváncsi természetű, ez talán a hatalmas tudásszomjából fakad, de egyesek félreérthetik a faggatózását, úgyhogy legyen egy kicsit tapintatosabb. A Skorpió nagyon szeret társaságba járni, és érdeklődéssel figyeli az embereket, mert tisztában van azzal, hogy sokat tanulhat tőlük. Ez most a pénzügyekre hatványozottan igaz. Olyas valakivel sodorhatja össze az élet, aki gazdasági ügyekben nagyon penge. Kedves nyilas, elérkezett az idő, amikor a kapcsolatát egy következő szintre emelheti. A kérdés csak az, hogy érdemes-e további energiát fektetni bele, vagy mindkettőjüknek jobb lesz, ha inkább külön folytatják. Ezt alaposan át kéne beszélniük. A vak egyébként is szabálykövető, de ma különösen fontos, hogy tartson be minden írott és íratlan törvényt. A volán mögött ülve például eszébe se jusson üzenetet olvasni vagy írni. A vízöntő ma erős késztetést érez arra, hogy kockáztasson, különösen, hogyha az ön előtt álló akadályok legyőzhetetlennek tűnnek, lelkesedése ilyenkor határtalan, képes figyelmen kívül hagyni még a realitásokat is, ez pedig nem vezet jóra. Ma a halak egy közeli barátjáról vagy a párjáról megtudhat valami kellemetlent. De ne ítélje el őt azonnal. Ön is követett el már olyan dolgokat, amire nem büszke. A másik is botladozhat a sors útvesztőiben. És ne feledje azt sem, hogy minden okkal történik.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont Alok és BB Rex a közösével, a Deep in Your Love-val megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM Osztor.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Swedish House Mafia, Wait So Long. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Nyáron sokan szeretünk mezítlapsítani a strandon, hiszen kellemes érzés a homok vagy a fű érintése. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a közös használatú területeken, például a zuhanyzókban, öltözőkben vagy a medencék környékén könnyebben elkaphatunk bizonyos fertőzéseket. Az egyik leggyakoribb probléma a lábgombásodás. A gombák a meleg, nedves környezetben érzik jól magukat, ezért a vizes burkolatok ideális helyet biztosítanak számukra. A fertőzés első jelei lehetnek a viszketés, a bőrpír, a hámlás vagy a kellemetlen szag. Ha nem kezeljük időben, a gomba a körmökre is átterjedhet, aminek a gyógyítása már sokkal hosszabb időt vehet igénybe. A talpi szemölcs szintén gyakori fertőzés. Ezt egy vírus okozza, ami apró sérüléseken keresztül juthat be a bőrbe. A talpi szemölcs járás közben fájdalmat okozhat, és kezelése akár több hónapig is eltarthat. A fertőzések megelőzése szerencsére egyszerű. A közös zuhanyzókban és a medence környékén mindig viseljünk papucsot, strandolás után pedig alaposan mossuk meg, és töröljük szárazra a lábunkat, különösen a lábujjak között, és használjunk tiszta, jól szellőző lábbelit. Ha viszketést, bőrpírt vagy szokatlan elváltozást észlelünk, érdemes mielőbb gyógyszerészhez vagy orvoshoz fordulni. A mezítlábjárás önmagában nem veszélyes, de fontos, hogy tudjuk, hol tesszük. Egy egyszerű strandpapucs és néhány alapvető higiéniai szabály betartása sok kellemetlenségtől megóvhat bennünket, így a nyári pihenés valóban gondtalan maradhat. Bár ma az időjárás abszolút nem alkalmas a strandoláshoz, viszont a Sunshine-on a hangulat továbbra is nyári. The Weeknd, Take My Breath, belemegyünk tovább a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a

0: Mikkel, minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Someone listening? Okay.

of that guy. First you loved, then you promised.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Meg

tök jó zenét, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod, és már el is érkeztünk a Sunlight fél idejéhez. A következő órában fogunk bulvárkodni, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, hozd meg velem 0620-316-3000. Egy picike kis reklám, majd utána jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Ne menj sehová!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődéink egyikét is. Téged lehet a Gáltravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvége, nagy a forgalom, nagyon sok a pihenéssel, üdüléssel törtik a hétvégét. Viszont akik elindulnak, útra kelnek, a gépjárművek műszaki állapotára nagyobb figyelemmel legyenek, és nyilvánvalóan a világító berendezések, a gumiabroncsokat ellenőrizzék le indulás előtt, és a menetokmányokat, hogy minden érvényes legyen, különösen akkor, hogyha valaki külföldre veszi úti célját. Nagy a forgalom viszont a főútvonalakon is, az M3-as autópályán is, sőt Magyarország összes autópályáján sűrű forgalommal kell számolni. Sűrű a forgalom hétvégén a 4-es számú főútvonalon, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye között. A 33-as főútvonalról nem is beszélve, hogy jelentősen le van terhelve, úgy Debrecen város belterületén, valamint Hortobágy és Tiszafüred fele. Legyenek nagyon óvatosak, ehhez kívánunk további kellemes hétvégét, jó utat, a viszont hallásra.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás. Nem lesz tömeges elbocsátás a Kite szerint. Egyre több fogyasztó kér segítséget a békéltető testületektől. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Az egyszülős családok is jogosultak az iskola kezdési támogatásra, azonban ehhez fontos, hogy egyedülálló szülőként szerepeljenek a magyar állam kincstár nyilvántartásában. A változást ügyfélkapun, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni. A kérelemhez igazolni kell az egyedülálló státuszt, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy külön élő szülők esetében a szükséges nyilatkozattal. A regisztráció hiányában az automatikus támogatás kifizetése is elmaradhat. Egyeken is jelen vannak a designer drogok, de a helyiek szerint sokan már minden rendbontást a kábítószerrel hoznak összefüggésbe. A település polgármestere azt mondta, a rendőrséggel együttműködve több drogkereskedőt is elfogtak, ugyanakkor a terjesztők utánpótlása folyamatos. A polgárőrség szerint főként a hátrányos helyzetű város részekben jelenik meg a kristály és a herbál, a kemény drogok viszont nem jellemzőek. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése értékelése szerint Egyeken a droghelyzet nem rosszabb, mint a vármegye más településein. Reagált a KIT ZRT a tömeges leépítésről szóló sajtóhírekre. A Nádudvari Központú Agrárvállalat közölte, nincs folyamatban csoportos létszámcsökkentés, és a jövőben sem terveznek ilyen intézkedést. Ennek megfelelően a céget kormányhivatali bejelentési kötelezettség sem terheli. A vállalat hangsúlyozta, hogy működése stabil és a megszokott ütem szerint folytatja tevékenységét. Korábban egyébként olyan információk jelentek meg, amelyek szerint országos szinten létszámcsökkentés várható. Ezt azonban a KITE nem erősítette meg. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, a MÁV országos állomásfejlesztési programjának részeként. Mindkét helyen megújult az állomásépület homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárok és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket is. Balmazújvárosban a környezetet és a térburkolatot is rendezték, Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is fejlesztették. Az országos program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. A tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatókat inspirálta a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának online konferenciája. A kutatás előszobája Inspirációk a tudományos pálya megkezdéséhez elnevezésű rendezvényen a kar jelenlegi és korábbi PhD hallgatói ismertették kutatási eredményeiket. Az eseményen 10 fiatal kutató tartott előadást a jogtudomány különböző területeiről. 6%-kal nőtt a békéltető testületekhez érkező fogyasztói ügyek száma az idei első fél évben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint országszerte több mint 6000 ügyet zártak le, amelyek közül csak nem minden harmadik egyességgel végződött. A legtöbb panasz a lábbelikkel kapcsolatban érkezett, a szolgáltatások közül pedig a közlekedés miatt indult a legtöbb eljárás. Az idei évtől egyébként a mikro, kis és középvállalkozások is igénybe vehetik a békéltető testületek ingyenes bíróságon kívüli vitarendezési lehetőség fogyasztói jogviták rendezésére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap városunkban napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Eső nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet. A délutáni hőmérséklet 27 fok körül alakul. A déli órákban lesz a legmagasabb az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szicsinek nagyon köszönöm a híreket, 4 óra után 4 perccel, a Sunlight harmadik órájába kezdünk bele. Ebben az órában bulvárkodunk, és megnézzük majd, mi a helyzet az utakon. De ha bármit látsz, 0620 316 3000. Az óra kezdődala Ava Max és a Million Dollar Baby.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Dani Beast és Paulina közöse után bulvárkodjunk a Sunshine-on. Képzeld el, Miley Cyrus gyűjtői Barbie babát kapott. Egyébként a játékgyártó közleménye szerint ez a különleges kiadású baba Miley Cyrus zenei és színészi pályafutása, valamint az önkifejezés szabadságának következetes képviselőt tiszteleg. Emellett a popkultúrában és a szórakoztatóiparban elért kiemelkedő sikereinek is emléket állít. A baba megjelenését az a különleges öltözék ihlette, amelyet az énekesnő a Golden Burning Sun című dal videóklipjében visel. A figura ökobőrből készült nadrágot, felsőt, kapucnis jacket, fekete magas sarkú cipőt kapott, kezében pedig egy mikrofon tart. Miley elárulta, hogy a tervező csapattal hosszú időn át dolgozott a legapróbb részleteken is, hogy a baba hűen tükrözze kreativitását és azt a képet, amit önmagáról a közönség felé közvetít. Az énekesnő Instagram oldalán azt is megosztotta, hogy számára a saját Barbie baba megjelenése olyan jelentős pillanat, amivel a kör bezárul, hiszen gyermekként órákon át fonta Barbie babái haját, és folyton új ruhákba öltöztette őket. Ha pedig az árára vagy kíváncsi, akkor 92,77 amerikai dollárért került forgalomba. Én sosem voltam egy Barbie baba fan, meg is néztem a képeket róla, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy Miley 2.0, viszont ha már ennyit említettem az énekesnőt, akkor kivel mással mehetnénk tovább, mint Miley Cyrus-szal és a Party in the USA-jel. 2009-ből a Sunshine-on.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Dr. Béres után a Sunshine-on nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon.
3: Nyíregyházen a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat viszont arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között Nagy Szállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, hiszen építik a kerékpárutat és körforgalmat is. Még mindig tart Szerencsés Nyíregyháza között a Vágányzár, Rakamazon két helyen átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Viszont még mindig Nyíregyházán, ha a Ferenc körúton jársz, közműfedlap helyreállítása történik, ezért lassabb haladásra számíthatsz. Viszont Debrecenben az Epreskert utca 83 szám és a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás történik, mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát pedig lezárták, és irányonként csak egyet sáv járható. Szintén Debrecenben a 471-es főúton a Mikepércsi úton, az 1-es és a 2-es kilométer között pedig szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Most viszont a vonattal közlekedőkhöz szólnék, nagyon fontos, hogy Debrecenben a vasútállomáson a Nyíregyháza felől érkező személy és intercity járatok statikai okok miatt nem állnak meg az aluljáró feletti Vágány szakaszon. Csak azután, ezért arra kérik az utasokat, hogy erre számítsanak. Továbbra is várom az útinfókat. Segítsük együtt autós társainkat, ha bármit látsz 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Calvin Harris-t és a Lovers in a Past Life-ot játszom neked.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. El is érkeztünk a harmadik óra végéhez, ami azt jelenti, még egy teljes órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában hozok keltető visszatekintőt és programajánlót is, de a térség ritmusa is velem lesz. Most pedig megyünk tovább a VB percekkel, aztán pedig zárom az órát Réjjel és a Where is my husband-del. Ne menj sehová, számítok rád a Sunlight utolsó órájában is.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság történetében először a FIFA világranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe. Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia mind megnyerte a csoportját, a FIFA pedig az idei tornára újított a sorsolási rendszeren, így a négy kiemelt különágra került, és csak az elődöntőben találkozhat egymással. Kedden este 9 órától Franciaország és Spanyolország, szerdán este 9 órától pedig Anglia és Argentina csap össze a döntőbe jutásért. A FIFA világranglistát 1994-ben vezették be, de most fordult elő először, hogy az első négy helyezett egyaránt eljutott a legjobb négy közé. A lapokban és a közösségi médiában is téma az Anglia-Norvégia negyed döntő vitatott egyenlítő gólja. A norvégok szerint a labda a gól előtt hozzáért a pálya felett futó kamerakábelhez, ezért meg kellett volna állítani a játékot. A FIFA azonban közleményt adott ki, amely szerint a labdába épített érzékelők nem jeleztek érintést, és a labda röppájája sem változott meg, ezért a gól szabályos volt. A norvégok szövetségi kapitány az Tóle Solbakken már a szünetben is tiltakozott a játékvezetőknél, de hiába, az angolok pedig végül hosszabbítás után 2-1-re nyertek. Az Argentina-Svájc negyed döntőben először alkalmazták olyan helyzetben a FIFA új lapszabályát, amely kiállítást eredményezett. A videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető visszavonta Leandro Paredes sárgalapját, helyette Brel Embolót figyelmeztette műesését, mivel ez már a második sárgalapja volt, a svájci csatár piros lapot kapott. Murat Yakin szövetségi kapitány elfogadhatatlannak nevezte a szabályt, szerinte ezzel indokolatlanul avatkozott be a mérkőzésbe a játékvezető, Argentina pedig 60 perces emberelőnyt kihasználva hosszabbítás után 3-1-re győzött.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
3: Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: 10 napon át szünetel az MVM 1-es online szolgáltatásai. Felszámoltak egy kábítószerkereskedői hálózatot. Magyarország lemaradt, a modern gyógyszereknek csak töredéke érhető el. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Rendszerfejlesztést végez az MVM, ezért több időszakban is szünetel az online áram- és földgázügyintézés. Az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása július 12-én reggel 7 órától 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 8 órától 14-én reggel 7 óráig nem lesz elérhető. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Az előre fizetős villanyórát használó ügyfelek a leállás ide csak a lapkiáre pontokon tudják feltölteni mérőjüket. Lezárult a nyomozás annak a kábítószer kereskedői hálózatnak az ügyében, amely hajdúbihari, borsodi és szabolcsi fogyasztókat is ellátott tiltott szerekkel. A hajdunánási rendőrök egy összehangolt akcióban 6 embert fogtak el. A kutatások során több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat és csak nem 100 gram droggyanús anyagot is lefoglaltak. A szakértői vizsgálat szerint a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, az ügy iratait pedig már megküldték az ügyészségnek. 1 millió forintos adománnyal támogatja a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáját a Hunép ZRT. A jótékonysági kispályás labdarúgó torna bevételéből egy korszerű Game Ready fizikoterápiás készüléket vásárolnak a gyermekrehabilitációs járóbeteg központ számára. A berendezés hideg és kompressziós kezeléssel segíti a fájdalom, a duzzanat és a gyulladás csökkentését, sérülések és műtétek után. Jó ütemben halad a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása. A demens részleg korszerűsítése már a befejezéshez közeledik. A kivitelezők elkészültek a munkák nagy részével, és folyamatosan érkeznek az új bútorok, valamint az ágyak is. A több mint 177 millió forintos beruházás célja, hogy biztonságosabb és kényelmes környezetet biztosítson a lakóknak, miközben a gondozók munkáját is megkönnyíti. Kétnapos ürge felmérést végeztek a szakemberek a hajdúszoboszlói repülőtér közel 130 hektáros területén. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai és a programban résztvevő szakértők összesen 730 adatrekordot rögzítettek, amelyhez csaknem 890 aktív ürgejük tartozott. A szakemberek hangsúlyozzák, a lyukak száma önmagában nem mutatja meg hány ürge ér a területen, mivel egy állat több járatot is használhat. Az összegyűjtött adatok feldolgozása jelenleg is tart, az eredmények pedig a faj hosszú távú természetvédelmét segítik. Magyarország továbbra is jelentős lemaradásban van az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférésekben, hangzott el az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. A szakértők szerint a legkorszerűbb terápiák mindössze mintegy harmada érhető el a közép-kelet-európai térségben, Magyarországon pedig ennél is rosszabb a helyzet. Az új gyógyszerek támogatásba kerülése átlagosan több mint 700 napot vesz igénybe, ami jóval hosszabb a nyugat-európai átlagnál. A szakemberek szerint a hazai egészségügy és gyógyszerfinanszírozási rendszer alulfinanszírozott, ami a betegek életkilátásait és hosszabb távon az ország gazdasági versenyképességét is kedvezőtlenül befolyásolhatja.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap városunkban napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Eső nem várható, az északnyugati szél időnként.
3: 5 órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight utolsó órájába ugrunk bele. Ebben az órában hozom a keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Az óra kezdődala pedig Szigalá és a Riptide.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogyan ígértem, hozom a keltető visszatekintőt, közösen hallgassuk meg, miről csösögtünk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jó kedvről lemaradni, akkor az ébresztő dálist 6 órára. A keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
2: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már AI-jal is nyilván felturbózva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
0: Mi ez az általánosítás?
2: Hát, hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek. Tehát, hogy
0: Leszünk barátok, úgy érzem.
2: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom.
0: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy AI vagy-e vagy sem.
2: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni.
0: De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
2: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus. De közben lehet, hogy nem. Jaj, láttad rajzolni.
0: Igen.
2: De az lehet másnak a rajza volt.
0: Nem? Ne legyél ilyen huncut, mert bennúszerollak neki.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogyan azt megszokhattad, Katáé lesz most a terep, összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Ha van szabadidőd, de nincs ötleted, akkor fülelj!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
3: Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld! Richardnak mindene megvan. Menő karrier, szerető feleség és anyagi biztonság. Unalmas, mi? De aztán a vonatablakból megpillant egy titokzatos nőt egy tánciskola ablakában. És bum, már is beiratkozik a kezdő rumbára. Július 20-án hétfőn este 8:30-tól Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon a játékszín hozzá el a kultikus film színpadi változatát. Liptai Klaudia, Csonka András és Kolovratni Krisztián garantálják, hogy a humor és a ritmus teljesen magával ragadjon.

Nagy Bogi és Deskezese után elérkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára, zárul maró mókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, sőt YouTube-on is. Ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, Mara vagyok. Szia!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás. Gyorsabban drágul a dízel, mint a nyersolaj. Emelkedik az ajánlott építőipari rezsióradíj. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az egyszülős családok is jogosultak az iskola kezdési támogatásra, azonban ehhez fontos, hogy egyedülálló szülőként szerepeljenek a magyar állam kincstár nyilvántartásában. A változást ügyfélkapun, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni. A kérelemhez igazolni kell az egyedülálló státuszt, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy külön élő szülők esetében a szükséges nyilatkozattal. A regisztráció hiányában az automatikus támogatás kifizetése is elmaradhat. A szakértők szerint egyre inkább a benzin és a gázolaj szűkös kínálata mozgatja az üzemanyagárakat, nem pedig a nyersolaj ára. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a dízel európai jegyzésára egyetlen kereskedelmi napon közel 13%-kal emelkedett, miközben a kőolaj ára ennél jóval kisebb mértékben drágult. A helyzetet az orosz finomítókat ért támadások, az exportkorlátozások és a közel-keleti geopolitikai feszültségek is befolyásolják. A hazai kutakon az árak késéssel követik a nemzetközi folyamatokat, Magyarországon pedig továbbra is a régiós átlag közelében alakulnak az üzemanyagárak. Rendkívüli kétnapos ülést tart a jövő héten az országgyűlés, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja az alaptörvény 17. módosítása lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a parlament hétfőn várhatóan elfogadja a javaslatot, ezt követően pedig a köztársasági elnöknek 5 napja lesz annak aláírására. A kormányfő szerint ennek elmaradása esetén megindítható az államfői megfosztási eljárás. A módosítás egyebek mellett 3 ciklusban legfeljebb 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, változtatna az alkotmánybírókra vonatkozó szabályokon és létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Meghatározta a kormány az ajánlott építőipari rezsióra díj új mértékét. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb ajánlott rezsióra díj óránként 7830 forint lesz. A szabályozás a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. Az emelést az energiárak növekedésével, az inflációval, valamint a magasabb bér és működési költségekkel indokolták. A szakmai szervezetek szerint az új díjszint szükséges a megfelelő színvonal építőipari szolgáltatások fenntartásához. Lezárult a nyomozás annak a kábítószer kereskedői hálózatnak az ügyében, amely hajdúbihari, borsodi és szabolcsi fogyasztókat is ellátott tiltott szerekkel. A hajdunánási rendőrök egy összehangolt akcióban 6 embert fogtak el. A kutatások során több mint 9 millió forint készpénzt, ékszereket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat és csaknem 100 gram droggyanús anyagot is lefoglaltak. A szakértői vizsgálat szerint a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek, az ügyiratait pedig már megküldték az ügyészségnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint továbbra is stabil a vezető valutákkal szemben. 1 euró 354 forint körül alakul, az amerikai dollárért mintegy 310 forintot kell adni, az angol font árfolyama 415 forint közelében, a svájci franké pedig 385 forint körül mozog. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják. Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet, délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás a déli órákban lesz a legerősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Hajrá vasárnap estét mindenkinek, hello Sunshine! A sok mozis és filmes műsorunkba csapunk bele már is. Na nézzük a mai tartalmat. 35 év után visszatér a magyar mozikba is, csak úgy, mint a világ összes moziába, a Terminátor 2. Hogy miért van erre szükség, és mi indokolja, elmondom majd nem sokára. De kiderült az is, hogy mikor jön a Muhammad Ali életét bemutató sorozat, hiszen minden idők egyik legikonikusabb boxolója saját sorozatot kap, ebből ismerhetjük meg az életét. Hozom erről is a részleteket, illetve a világ egyik legkomolyabb akciófilmje, a Szemtől szemben, amiben De Niro és Al Pacino játszották a főszerepeket, igazi macskaegérjátékot. Új részt kap, így 30 év után. Természetesen ebben már nem Al Pacino és De Niro játszák a főszerepeket, hogy milyen színész óriások alakítják majd őket, elmondom nem sokára. De a hét új premier filmjéről is beszélünk, szóval maradjatok nálunk a következő két órában.

Üdv minden filmrajongónak, egy fantasztikus hírem van. A Szemtől szemben ugye ez mindenkinek megvan. Robert De Niro és Al Pacino, a két főszereplő, az akciótriller műfaj egyik klasszikusa, sőt még annál is több. Kemény karakterdráma egy zsaru és egy gangster ellenmondásos kapcsolatáról, és ahogy mondtam, Al Pacino és De Niro fantasztikusan játszanak benne, és képzeljétek, ennek is jön most a folytatása. De ebből a filmben egyébként Val Kilmer is nagyszerű szerepet játszott, és azt is tudjuk már, hogy kit fog benne alakítani. Christian Bale lesz Al Pacino fiatalkori megfelelője, Leonardo DiCaprio Val Kilmer korábbi karakterét veszi át, míg Stephen Graham játsza majd az ifjú Robert De Niro-t. A Szemtől szembe 2 egyszerre folytatás is előzmény történet is lesz, ami ezekre a karakterekre, a bűnbanda vezetőjére és társára koncentrál. A sztori egyik szegmense a 80-as évek végén játszódik, és a két oldalt még mélyebben mutatja, mint a Szemtől szemben. A másik szegmense pedig a film klasszikus eseményei után veszi fel a fonalat. A forgatás még idén elindul, és ha minden jól megy, 2027-ben a mozikba is kerül.

Kellemes vasárnap este mindenkinek, Hello Sunshine FM. Most a sorozatok világából van egy fantasztikus hírem, ugyanis Muhammad Ali életéből sorozat készül, a The Greatest több mint fél tucat epizódon át mutatja be nekünk a legendás boxoló pályafutását, és soha nem látott betekintést enged a legenda életébe. A Prime Video jelentette be, hogy november 4-én érkezik meg majd a kínálatukba a The Greatest című életrajzi sorozat, a híres boxoló Muhammad Ali életét és karrierjét mutatja be majd. A 2016-ban, vagyis idén 10 éve elhunyt sportolót Joel Based alakítja majd a streaming platform szériájában, ami az ígéret szerint tényleg alaposan és közelről mutatja be nekünk, hogy milyen életet élt a világ egyik legjobb ökölvívója. Ráadásul producerként Muhammad Ali özvegye is részt vesz a munkálatokban, ami aztán tényleg garantálja, hogy autentikus lesz az alkotás, és mivel a 8 részből álló sorozat a legelső ilyen jellegű feldolgozás, amely megkapta a hivatalos engedélyt ahhoz, hogy elkészülhessen, kifejezetten rendhagyó darabnak ígérkezik. Ennek pedig már az első előzetesét is megnézhetjük, a videó megosztó portálokon megtaláljátok. Szóval még egyszer, a Muhammad Ali életét bemutató sorozat november 4-én érkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem érintettek a szalmonella járványban az itthoni Reava termékek. Holttestet találtak a Tiszában, a Tiszakécske és Szabadstrandnál. 28 új ultragyors töltőpont létesül Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Magyarországon hivatalos úton forgalomba került Reava termékek közül egyetlen egy sem érintett a szalmonella járványban. Korábban egyébként mi is beszámoltunk róla, hogy a nagy valószínűséggel ízesített instant tészták állnak annak a szalmonella járványnak a hátterében, amely eddig legalább 106 embert betegített meg 14 országban. A magyarországi forgalmazó White Lake Kft. Tájékoztatása szerint a hazai üzletekben található termékek teljes mértékben biztonságosak. A külföldön vizsgálat alá vont, konkrét és korlátozott gyártási tételekből egyetlen egy darab sem érkezett a hazai üzletekbe. Egy férfi holttestét találták meg pénteken a Tiszában, a Tiszakécskei és Szabadstrandnál. A hatóságokat a strandolók értesítették, a helyszínre tűzoltók, vízimentők és vízirendészet is kivonult. A holttestet közös munkával emelték ki a folyóból. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a haláleset körülményeit, és dolgozik a férfi személyazonosságának megállapításán is. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint egyébként idén már közel 40-en vesztették életüket Magyarország szabad vizeiben. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetik a fürdőzőket, különösen a folyók veszélyes sodrása miatt. Tovább javulnak a magyar közlekedés biztonsági statisztikák, de tavaly még így is 456-an vesztették életüket a hazai utakon. A legtöbb személyi sérüléssel járó baleset 3-ból 2 továbbra is lakott területen történik, és az esetek 90-95%-áért a járművezetők hibája a felelős. Kedvező tendencia ugyanakkor, hogy jelentősen csökkent az ittas vezetők által okozott balesetek száma, míg 1990-ben ezek aránya még meghaladta a 15%-ot, tavaly már 6% alatt volt. Az elektromos rolleresek ugyanakkor egyre több balesetet okoznak, tavaly csak nem 640 esetben voltak vétkesek. Feloldották a korábban letiltott felhasználók hozzáférését a Magyarország kormány a Facebook oldalán. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés szerint mintegy 10 000 fiók tiltását szüntették meg, amelyeket még az előző kormányzati ciklusban korlátoztak. A közlemény szerint a cél az, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét az oldalon. A kitiltott felhasználók visszaengedésének ügye egyébként már korábban is napirendre került, miután többen a kormányváltást követően kérték a korlátozás feloldását. Jelentősen bővült Közép- és Kelet-Európa elektromos autó töltőhálózata. Az ÖMV Petrol közel 40 millió eurós beruházással összesen 384 új ultragyors töltőpontot adott át Romániában, Magyarországon és Szlovákiában is. Magyarországon 28 új töltő létesült. A fejlesztést az Európai Unió mintegy 12 millió euróval támogatta. Az új töltők a fő nemzetközi közlekedési útvonalak mentén kaptak helyet, így megkönnyíthetik a határokon átnyúló elektromos autós utazásokat is. Az ÖMV Petrol jelenleg egyébként már mintegy 1500 nyilvános töltőpontot üzemeltet a régióban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, ha a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet, délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás a déli órákban lesz a legerősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Sunshine FM, nálunk csak jó zene. Na de most egy olyan hír, hogy biztosan felkapod a fejed, ugyanis 35 év után visszatér a mozikba a Terminátor 2, amit a világ legjobb akciófilmjeként emlegetünk. És igen, a magyar mozikba is. Valljuk be, van néhány film, amit egyszerűen nem lehet megunni. A Terminátor 2 pedig pontosan ez a kategória. A legendás alkotás idén ünnepli a 35. születésnapját, és ezen apropóból világszerte újra műsora tűzik a mozik, és na-na, hogy Magyarország is. Az akciófilm augusztus végétől több országban is látható lesz majd a mozikban. Az ítélet napja ugye a filmben augusztus 28-án volt, amikor a gépek leigáznak minket, és hát erre a napra tűzik a világ premiért, tehát augusztus 28-ára. James Cameron pedig maga jelentette ezt be pár nappal ezelőtt, hogy a Terminátor 2 mindig is a mozivászonra készült. Ezért ez a lehető legjobb módja annak, hogy újra átéljük ezt az élményt. Maga a film nem csak Arnold Schwarzenegger, éppen ugye, aki Magyarországon forgat, leghíresebb szerepe lett, hanem a valaha készült legjobb sci-fi akciófilm. Kevés olyan film van, amely ennyi év után is ugyanakkora élmény moziba megnézni, mint a Terminátor 2-t, úgyhogy írd be te is a naptáradba. Én tuti ott leszek!

Csak jó zene ma is a Sunshine FM-en, remek hangulat vár rád a továbbiakban is. Na de most egy remek film, hiszen minden hétnek van ugye egy premierje, egy újdonsága a mozikban, így ennek a hétnek is, ami most a Gonosz Halott című film, ami a legszigorúbb X-es besorolású, tehát csak este 10 után lehet játszani, és csak nagykorúaknak. Egy szörnyű és megmagyarázhatatlan balesetben meghalt fiatalember gyászol a családja. A szülei, fiatal felesége, öccse és a szenilis nagymamája. De amikor összegyűlnek, régóta nem használt nyaralójukban, hogy a hamvasztás utáni vacsorán emlékezzenek a srácra, furcsa dolgok történnek. Azután megmagyarázhatatlanok és rémisztőek. A jelenlevők nem tudják, hogy újra kinyílt a holtak könyve. A rokonok és vendégek egyenként halhatatlan vérszomjas démonnál válnak, egymás ellen fordulnak, a családi összejövetel pedig pokoli karnevállá válik. Ez tehát a hit újdonsága, a borzongni és reszketni vágyóknak ajánljuk. Na de a következő jó zenéket meg mindenkinek.

nem sokára 8 óra, szóval műsorunk lassan a végéhez érkezik. Én eddig tudtam szórakoztatni minden filmrajongó Sunshine hallgatót, na de a sztárok, a filmek és a mozik titkai, újdonságai a jövő heti adásban is érkeznek majd. Addig is nézzetek jó filmeket, menjetek moziba, és hallgassatok minket, a Jó Zenék Rádióját. Mindenkinek jó pihenést kívánok így vasárnap estére, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Találkozunk egy hét múlva!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 5 éves vizsgálat indul a határon túli sport támogatások ügyében. Súlyos májkárosodás veszélye miatt gyógyszert hívtak vissza. 10 napon át szünetel az MVM 1-es online szolgáltatásai. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Csaknem 10 milliárd forint támogatást kapott 11 határon túli magyar fociklub és akadémia az Orbán kormánytól a választást megelőző egy évben a Bethlen Gábor alaptól kikért adatok alapján. A támogatások egy része fejlesztésekre jutott, a nagyobb hányadot azonban működési költségekre fordították. A pénzből béreket, járulékokat, irodaszereket és egyéb napi kiadásokat is finanszíroztak. A támogatások egyedi elbírálással születtek. Közben Tar Zoltán társadalmi kapcsolatok és kultúráért felelős miniszter bejelentette, 5 évre visszamenően vizsgálják a Bethlen Gábor alap sporttámogatásait. Azonnali hatállyal kivonta a forgalomból és visszahívta a Tavneos 10 mg-os kemény kapszula valamennyi lejárati időn belüli gyártási tételét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A döntést azért hozták meg, mert a készítmény alkalmazását súlyos, akár halálos kimenetelű májkárosodással hozták összefüggésbe. A gyógyszert ritka érgyulladásos betegségek kezelésére alkalmazzák. Az érintett betegeknek azt javasolják, hogy a készítményt ne szedjék be, hanem vigyék vissza abba a gyógyszertárba, ahol kiváltották. A gyógyszer árát a forgalmazó megtéríti. Rendszerfejlesztést végez az MVM, ezért több időszakban is szünetel az online áram- és földgázügyintézés. Az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása július 12-én reggel 7 órától 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 8 órától 14-én reggel 7 óráig nem lesz elérhető. A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Az előre fizetős villanyórát használó ügyfelek a leállás idején csak a lapkiáre pontokon tudják feltölteni mérőjüket. Az MVM most azt kéri, hogy az érintettek időben intézzék el ügyeiket a fennakadások elkerülése érdekében. Akár milliárdos bírságokat is kiszabhatna a létrehozás előtt álló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A benyújtott törvényjavaslat szerint a hivatal nem csak vizsgálatokat folytathatna, hanem jelentős pénzbüntetéseket is alkalmazhatna. Magánszemélyekre több millió, gazdálkodó szervezetekre akár 1 milliárd forintos bírságot is kiszabhatna, ha megsértik az előírásokat. A szervezet feladata a közvagyon védelme és a jogtalanul megszerzett közpénzek felkutatása lenne. A kormány szerint az elmúlt 20 évben mintegy 30 ezer milliárd forintnyi közvagyon kerülhetett jogtalanul magánkézbe. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségről az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraj felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan látható majd. A megfigyeléshez egyébként majd ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötét.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. Délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Az UV-sugárzás a déli órákban lesz a legerősebb.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
2: A térség ritmusa.

0: változatos kedvencek. Igazi újdonságok. And you can keep on crying, baby. Oh, oh, oh, oh. I know you've been lying, baby. A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, őrült és jó az
2: egész. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Mi játsszuk a jó zenéket.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.